0: akkor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Annó Rádió. Neked szól.

0: mener.
1: Qu'est-ce qui est excellentné?
0: Kezdj tek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdj te szeretnél.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Kulturált finom humor már a kora reggeli óráktól.
2: Kis bracsi, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis bracsnyókám.
1: Kulturált finom humor már a kora reggeli óráktól.
2: Kis bracsi, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis bracsnyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot, itt van.

0: És rengeteget bicikliztünk ott, és különfajta pályák voltak, amik mindig így legurultunk. Csak is emlékszem, amikor ugyanez a haverom, akiről beszéltem most, akik a házáról beszéltem, neki mindig ilyen, tehát a BMX-es időszakban neki egy ilyen nagyon pici BMX-e volt. Tudjátok, egy nagyon kicsi kereke van, de ő már nagyobb volt, csak nem kapott még nagyobbat. És akkor azt mondja, hogy mindig úgy tekert, nagyon gyorsan kellett neki. És így azzal így ment, és így nyűjtte azt a biciklit, és ugratott, meg mindent csinált, és akkor a dombnak volt egy olyan oldala, ahol itt benőtt a gaz, de ott egy ilyen, hát ilyen árokszerű volt, ott hiányzott az oldala. És akkor ott így legurult, így repült a levegőbe, és így úgy landolt le a földre, hogy a hátára érkezett, és Jézusom. A bicikli így rá, tehát így tényleg így annyira hülyék voltunk, hogy elképesztő. De hát jó van, szeretünk veszélyesedni. Végül is hát itt vagyunk, és élünk, életben vagyunk.
1: Azt, hogy ugye, most nem megyek ebbe bele, csak nekem nagyon vicces az, hogy ugye mi most meséljük a gyerekkori élményeinket, nem volt ez azért nagyon-nagyon-nagyon régen, de mégis a legújabb generációnál én a saját szememmel láttam egy ilyen tesztet, ahol látom, hogy nincs meg a koordinációjuk, és én azt hittem, hogy ez kamu, ez a sztori. Aztán most, amikor megláttam élőben, akkor mondtam, hogy gyerekek, ez tényleg egy jelen probléma. Én azt hittem, hogy ezt eltúlozzák, és nem. A játék hiánya hozza az, hogy nem tanulták meg a saját testüket használni. Hihetetlen ezt látni különben.
0: Hát,
1: de jó, ezen lehet dolgozni, csak az a baj, ezen tudatosan kell dolgozni, míg mi nekünk ez játékosan megvolt. Nem feltétlenül mondom, hogy a miénk volt a jó út, mert mit megcsináltuk, aztán sok hülyeséget is. Például ugye, én nekem volt olyan, hogy volt az udvarunkban, én ezt nagyon szerettem, úgy kezdett el, hogy volt ez a szőnyeg poroló, vagy mi? Az a vas.
0: Az igen, az állvány, igen.
1: Nagyon
0: igen,
1: sok házban igen, volt igen. Régen.
0: Én is más szabrán.
1: És akkor az egyik felén volt egy gyönyörű nagy cseresztyefa, a másik felén meg egy rózsabakor úgy a tövébe. És akkor valami kötélke, vagy nem tudom mi, madzag, valami rá volt kötve erre, és én ezt úgy gondoltam, hogy én ezt le fogom most tépni onnan. És így tiszta erőből így megfogtam a kezem, és tiszta erőből húzt, és persze elszakadt. Egy baj volt ezzel. Mögöttem volt a rózsabakor.
0: Hoppá.
1: Beleestem, mint állat.
0: Az nagyon
1: Páf!
0: Jó.
1: Tiszta tüske voltam.
0: Nagyon jó hangzik.
1: Tök jó. Ugyanúgy eszembe jut az is, hogy keresztpamimnál játszottunk, és én nekem valamiért jó ötletnek tűnt dupla kézzel belemarkolni a kaktuszba. Az is egy jó dolog. Utána ugye állsz, és akkor szedik ki pincettával a kis
0: Istenem.
1: Szurkákat. Meg a másik az, hogy ugye nekem nem volt faházam, de volt fa platformom, és ez fantasztikus volt. A falomnak a közepén egy platform, ahol föl tudtam mászni, és akkor ott tudtam játszani fönt a fán. Azt követően tök jó.
0: Hiszen mindig én is így vágytam egy ilyen faházra, tehát, hogy föl lehessen
1: amúgy
0: menni.
1: Eskü, ha eszedbe jut, mert tuti, hogy arra jársz sokat, amikor a kedvenc, egyik kedvenc csárdánknál, a paprika csárdánál kimondom, mert ti is menjetek-e arra, hogyha ott elkezdesz sétálni a tó mellett, azon az új sétányon.
0: Tudom, mire gondolsz.
1: És mész kifelé, tudod, a borászat felé. Balkész felől eskü van egy hatalmas nagy fa, és azon egy halálkomoly faház.
0: Igen, igen.
1: Csiga lépcső. Hát ezt ismered?
0: Igen, láttam, mikor arra
1: hát
0: mentem.
1: Én azt, amikor megláttam, mondom, na ez azért durva. Én az érdekes, annyira durva, igen. Hogy nem tudtam eltenni, hogy ez gyerekeknek van, vagy felnőtteknek.
0: Hát fele tudja. Lehet, hogy dekoráció, nem tudom, meg hát akkor gyerekek is használhatják. De
1: nagyon jó néz ki.
0: De nem kellett igazából nekünk
1: nem
0: sem.
1: Nem kellett,
0: ugye,
1: a platform nekem jó volt.
0: Szuper, ugye ez is, amit meséltél, ez nagyon jól mutatja azt, hogy tényleg ilyen alapvető igények voltak. És nekem is most rémlik, csak nem emlékszem, hogy konkrétan kinél volt ez, de volt egy ismerősöm, akinél volt valamilyen kis faházikó képződmény. Ezért az sem volt ilyen, nem tudom, fullos, de az már azt hiszem, hogy ilyen félig vendig ilyen zárt rendszer volt, voltak falai, meg valami aha. Teteje. És hát az akkora buli, amikor tudod, viszed fel a cuccokat, és pakolsz be, és akkor tudod, jön ez a sztori, hogy akkor itt fogunk lakni, és akkor itt lesz ez, meg, tehát ez csodálatos. Visszakanyarodva egyébként, gyerekekben mindig is megvolt, meg is van, a mai napig meg lesz is valószínűleg, ez az ösztörös, nem is tudom, veszélykeresés, meg a határoknak a feszegetése, akár ilyen szempontból nézve, hogy akkor tudod, fizikai határoknak a feszegetése, hogy nem tudom, izé, akkor fölmászol ide, leesel, megsérülsz, nem tudom, ide mész, oda mész. Szerintem tisztán abban rejlik manapság a probléma, úgy egy komolyabb aspektusból nézve, hogy a szülők azok eléggé túlféltik a gyerekeket. Látok én erre példát igazából saját tapasztalatból is, amikor tudod, a gyerek így menne, és fölmegy, és fölmászik valahova, és akkor tudod mindjárt, jaj, ne, mi lesz ott, tudod? Aha. Mi meg tényleg hát mindent csináltunk, tehát hogy nálunk azért nem volt ekkora kontroll, hogy a szülők részéről talán.
1: Hát talán nem.
0: Tehát, hogy akkor kimenti az udvarra, és akkor nem az volt, hogy nézett az ablakból folyamatosan, most mit csinálsz, hova mászol föl, tehát én is értem, hogy fölmászkáltam mindenhova. Így van, így van. és ezért, vagy ebből következhet az,

0: akkor kimentünk a Dómra, és ott is minden hülyeséget csináltunk, érted? Volt, hogy nem tudom, ez már kicsit később talán, de még biciklisek voltunk, tehát ilyen általános sulis időszak, nem volt még semmilyen komolyabb járművünk, és kikbicajoztunk Kelebiára, a Majdánra, és akkor ott ugye ezek a nagy homokfalakról így nekifutásból így ugrottunk,
1: persze, rá, így repültünk,
0: és ott is tudod, így húztuk meg így a hátunkat, mert rosszul estél, meg nem tudod, hát jó van, kicsit
1: azért,
0: ott pihentünk,
1: az
0: aztán mentünk vissza.
1: Ahogy az mindig omlott régen, most nem figyeltem ilyet, szerintem most is hasonló lehet. Az, ahogy folyamatosan omlott le az oldala, akkor mindig alul volt egy kis puha homok, fönt meg a kemény.
0: Így van, így van.
1: Csak azért tudtunk mi leugrálni, mert igazából mindig a puha homokba estél.
0: Igen,
1: amennyire
0: igen,
1: puha egy
0: igen,
1: homok, hát
0: igen.
1: Most puhának puha.
0: Másztunk föl, visszaestünk, tehát hogy így tényleg mindent csináltunk.
1: Akkor jelentek meg a G-sok órák. És akkor azt is csináltuk, hogy így mutogatták, hogy nézd, ledobom, és semmi baja nem lesz. Tudod, és akkor dobálgattuk le az órákat. Hülyeségek. Na mindegy, és most nem mindegy, hanem a másik az, hogy én arra emlékszem, hogy mi állandóan bunkert építettük. Az egyik, hogy nagyon szerettem a bokrokat. Nálunk ott az október 10 sulinál volt egy fantasztikus bokrok, aminek volt ilyen üreges közepe némelyiknek. Csak oda be lehetett menni, csak az a bunker. Ott emlékszem, a szuper volt, akkor utána ugye folyamatosan a nappali közepén is mindig főborítottunk mindent, és pokrócokkal letakartuk, és az ott a bunker. Meg még azt is beengedték a szülők, mert nálunk mindent beengedtek tényleg ilyen szempontból, hogy mi rengeteget sátoroztunk. Nagyinál sátoroztam.
0: Igen.
1: Otthon sátoroztam. Volt, hogy akkor a sátrat kaptuk, hogy már nem fért el az udvarba, ki kellett rakni az utcára. És akkor ott volt két az utcán. Haláli, volt minden tényleg. Jó is volt ez így, abszolút. Zoli írja, azt mondja, mi a csirkeó tetejére másztuk be, és szakadt a barátom alatt. Hát igen, jó dolgok voltak. Anett is rossz kislánya volt, mesélte, hogy valami cirkus csinálta. Hogy hívják az, ahol tárolják a kukoricát?
0: Góré.
1: Góré? Hogy ott valami, nem tudom, valamit megindított, ledőlt az egész, nem tudom, valamit mesélt.
0: Ledőlt az egész.
1: Mármint nem a maga a góré, hanem bent a kukorica megindult kifolyni, vagy valami, nem tudom már.
0: Hát igen. Szóval szerintem ezt mondom, azt láttam, hogy benne van a gyerekekben, csak előbb-utóbb úgy kiírtjuk azáltal, hogy akkor így nagyon féltjük őket, és akkor tudom,
1: hát
0: nem
1: igen,
0: szabad.
1: Hát igen, de ugye mi nem laktunk.
0: Szabad, és akkor is ilyen félős lesz, vagy hajlamos lesz erre, és esetleg, de szerintem kialakul, ugye ezeknek a határoknak a feszegetésével az a fejlődési forma, vagy nem tudom, irányvonal, ami egyébként nálunk is kialakult, meg régebben is, csak most egy picit ilyen kontrolláltabb körülmények között, és egy kicsit nyilván egy hosszabb távú folyamat ezt tudod, mire a gyerek úgy ráír arra, hogy nem kell félni attól, hogy fölmászod, nem kell félni a magasságtól, fára mászás, stb. Tehát, hogy na, most mit tudom én példa, de én is ilyen vagyok egyébként most így szülői szemszögből nézve, tehát mikor nem tudom, így kimentem így mondjuk a fiammal, vagy nem tudom, tudod, kisgyerekekkel, kisebbek, és akkor fára mászás, és akkor mikor ott fölrakadnak, akkor sokszor van az, hogy ez egy huha, most hogy jöjjön le, és akkor az a pánik, és akkor hát ott vagyok, és hát akkor leveszem, és segítek, érted? Most neked nem segítettek, vagy érted? Tehát, hogy lejöttél, ahogy tudtál, hanem másnak, akkor leestél, így van, leugrottál, persze. Jó, megütötted magad.
1: A kezed, nem baj.
0: Meg kellett tanulni, de hát na, mondom, más a tempó manapság.
1: A másik, ami eszembe jut, az nekem nagyon érdekes, hogy a gyerekek, különben nyilván szuper dolgok a gyerekek, meg minden, de hogy tényleg, hogy milyen szinten cseszik szét a magát az egész házat, ugye? És nekem az az érdekes, hogy igazából, én nem tudom, én a szüleimre mindig ilyen érdekesen nézek, mármint én a lakkalappal, mert hogy képzeld el, hogy ők, amikor megépítették azt a házat, és akkor én voltam pici, meg aztán jött a tesóm is, akkor például nem tudom, a nappal is olyan volt, hogy tudod, a szőnyegnek a mintája meg a színe passzolt a bútornak a mintájához meg a színéhez, amihez passzolt a nem tudom milyen, tudod, ilyen, és mondjam, ilyen závesza, ugye, a függöny, köszönöm, hogy mindig segíted.
0: Nem számítottam rá, hogy szerbül fogod mondani.
1: Hát azért, mert basszus, hogy éppen dolgozok valamint, és folyamatosan szerbül pont ilyeneket elhúzza az agyam. És akkor utána, ugye, és akkor a nagy bőrülő garnitúra, ami megint mintába stimme. Tehát megvoltak ott komplexitása, de hát már megvolt akkor az egésznek. És akkor jönnek a gyerekek, és akkor nem tudom hány ezer eurós ülőgarnitúra, ugrálnak. Cipőben, meg mezítláb, meg minden, hogy ugrálnak, és akkor szétcseszik. És akkor tökre megy. És akkor szülő pedig olyan értek, és nem volt még, hanem a cukik a gyerekek ugrálnak, amely veszünk
0: igen,
1: másikat, érte hihetetlen. Vagy akkor nem tudom, elmegy a tesóba a sántáig, hogy kardod, és akkor lecseszi a csillárt, és akkor az ő összetörik, és akkor jó, megyünk tovább. Szóval, hogy milyen nyugalom volt ezekben a szülőben? Hát,
0: persze, igen.
1: Hó, ez most is? Nem tudom. Egy ilyen sztorit hallottam, nem is tudom, ismerősnek az ismerős, de az meg egy idő után már én tettem fel a kérdést, hogy rendben van nálatok minden, mert hogy tudod, vettek ilyen, ez régi sztori, akkor megjelentek ezek a lapos tévék, ezek az LCD-k. Nem, plazma már LCD volt, de tudod, megvették a tévét, ő csak a gyerek játszott erre, tudod, olyan talpakon állt, és akkor bum, hát ledőlt a tévé, sajnos, hát ledőlt a tévé, nem baj, szülők vettek egy másikat, amit a szülők szülei, és akkor aztán, hogy hívják, megint ott volt a tévé, azokat, a bum, ó, megint ledőlt a tévé, és akkor gondoltam, hogy amúgy tisztán vagytok az a lehetőség, hogy föl lehet a tévét fúrni a falra. Nem lehet, hogy mit tudom én, könnyebb fölrakni, mint mindig 6-800 eurót kiadni egy tévén.
0: Lehet, hogy zavart szóval... őket, csak nem a gyerekeknek tartogatták ezt a fejmosást, vagy ezt a lecseszést, érted, hanem úgy magukba tartották, és akkor egymás között ott megbeszélték.
1: Megbeszélték a hálószobában.
0: Ilyen érdekes ez igazából, mert most, hogy így felelevenítjük ezeket a dolgokat, tehát tök érdekesnek tartom azt, hogy gyerekkorban ezek teljesen logikus döntések, hogy nem tudom, tudod, átrendezed a házat, persze, minden párnát leszesz, bunkert építesz, káoszt okozol, rendetlenség van a szobában, a kertben akkor sátor, akkor beleesel a bokorba, akkornak letörnek az ágai, tönkre megy, tönkre teszel egy növényt, nem tudom, amit így neveltek.
1: Elloptam a szomszédnéni összes virágját a kertből. Minden. Nekem kellett mind a 80 szál. Vagy nem tudom, 100. Néni totál majdnem sírva jött át.
0: Tehát, hogy csináltuk ilyeneket, és...
1: De bennem, bocsánat, nem volt bűntudat, hanem mondtam, mit, most mi van?
0: És én azt nem értem, hogy felnőtt korra meg az emberbe úgy átváltozik ez, mindjárt mondom, hogy mire gondolok, hogy most már engem is idegesít, hogyha tudod, egy ilyen nagy átrendezés történik, vagy egy ilyen károkozás a házon belül kívül valahol, tudod? Vagy hogy nem tudom, kint fociznak a gyerekek, és akkor nem tudom, egy csomószor, hogy telibe találnak, majd egy ilyen annyira cukik is ilyen bokor, ami nem bokor, igazából ilyen mini kis fa, aminek ilyen kis bokorforma, ilyen kör alakú a kis lombozata, tudod, nem tudom, ilyen fajta, mindegy, de nagyon szép, még kicsi. És akkor néha, hogy a foci abban egy pang, megtaszajtja, tudod, rettenetes. És mindig így sírva nézem, majdnem, hogy Jézusom, annyira jó, hogyha az így ki tudna fejlődni. Tehát, hogy nyilván félreteszed, mert nem fogod lerordítani ezért, persze, nem tudod, de hogy én is azért mindjárt szúrok, hogy de ne ott, meg tudod, izé megy ez a túlféltés részemről is, hogy nem lehet ezeket könnyebben letenni, hogy mi nem tudjuk magunkba hordozni azt, hogy igazából mi is ilyeneket csináltunk.
1: Persze.
0: És fölfogni ezt, hogy akkor a mostani gyerekek is nyilván ugye ilyenekre vágynak, és ha fel akar állítani egy sátrat, meg át akarja rendezni ott a dolgokat, akkor állítsa föl, hát ezért van az udvar igazából, tehát hogy nem lehet mindig minden ilyen pic-pic.
1: Akkor labdázni, akkor betörik az ablak, akkor tudod, az ilyen. Nem tudom, nekem is van, amikor gyereket
0: valakul. De lehet, kulcsnak egyébként van egy gondolatod, ami nekem így eszebe szokott jutni, és most már az így meg tud nyugtatni egyébként. Na, valamikor, nem tudom, beszéltünk arról, hogy nem tudom, hol vannak olyan típusú családok, házak, otthonok, ahol mindig minden ilyen nagyon-nagyon rendben van.
1: Aha.
0: És hogy az emberben alapvetően van egy ilyen igény, hogy akkor így rendbe tartson mindent. És akkor tudom, amikor egyszer erről dumáltuk, akkor valamit, nem tudom, egyszer megfogalmaztál, hogy neked ebből így eleged lett, és hogy teljesen normális az, amikor a elmész valahova, és akkor ott így megy ez a túlaggódás, jaj, ne nézz szét, tudod, rendetlenség van, igen, meg nem tudom, ott maradt egy játék, hogy ez nem feltétlenül baj, hát az erről szól, tehát nem úgy néz ki a ház, hogy mindig mint egy szalomban, vagy mint a katalógusban,
1: jó, hogy...
0: hanem hogy ott él az ember, és hogy teljesen normális, hogy ez az, mit tudom én, szét van pakolva, meg mit tudom én, és én most már ezzel így tökre mindig eszembe, és így lenyugtatom magam, hogy legyen ott. Mindegy, nem baj, hát itt élünk, érted, nem tudom, most jön valaki, akkor tudod, idegeskedek, hogy jaj, még ezt elpakol, és akkor idő után most megy ráhagyom, hogy hát ez van, hát tudod, itt élünk, így
1: igen,
0: élünk.
1: Igen,
0: hát
1: igen,
0: így vagy nyilván kotors egy kis helyet, hogy be lehessen jönni, és ennyi a történet.
1: De az egyik fickó mesélt az egy stand-up comment is, és ebben is van valami, hogy ugye van egy párod, vagy valakivel, akkor együtt élsz, és valaki telefonál, hogy amúgy átjön majd este. És akkor te azt mondod, hogy oké, és akkor szólsz, hogy jön át este, és akkor jaj, úristen, jön át este, akkor takarítani kell, mert meglátod, és így takarít egész nap, és te is rá vagy kényszerít, vagy takaríts egész nap, hogy mire megjönnek a vendégek, addigra tudod, hogy az az adott vendég, addigra minden ilyen pic-pic legyen, ugye? Következő alkalommal ti szóltok, hogy megyünk át. Átmentek, és a fickó mondja, jaj, ne haragudjatok, nem volt időm összetakarítani, mire a párod azt mondja, á, ugyan már nem baj, és te csak nézel. Nem baj? Akkor mi miért takarítottuk el a negyed napot? Vagy ha nem baj? Vagy hát ugyanez. Á, érdekes dolog. Ugyanúgy
0: a brastyó
1: cseszett le félig viccesen, mert mondtam, hogy ugye volt az a, meséltem a hétvégét, a múlt hétvégét, és akkor meséltem, hogy ugye volt egy olyan momentum, amikor ültük az asztalnál, ugye mindjárt kajálunk, gyerekek rohangáltak, minden, és mondom, milyen jó volt, mondom, hogy élt az egész, mondom, tudod. Mondom, én ezt bírom. Azt mondja, bírod hát, azért, mert turista voltál, azért bírod, minden nap ezzel, de nem bírnád, tiszta ideg lennél, szétcseszte az ideg, érted? Hát mondom, jó lehet, de mondom, én azt nem tudom milyen. Mondom, én nekem így mondom turistaként, nekem mondom, ez tök szimpi.
0: És, hát itt, is, és itt is van egy ilyen, ilyen meglátás, szerintem, vagy lehet, hogy gyerekkorban ez teljesen elfogadható, mi több, tök szimpatikus.
1: Micsoda?
0: Az, hogyha mondjuk, nem tudom, valahol ilyen kvázi rendetlenség van. Tehát tudom, igen. én is gyerekkorban volt egy hely, ahova mentünk, és akkor vagy gyakran jártunk, és ismerősök, és,
1: de és ott nem volt rendetlenség, csak
0: és hogy ott nem volt, gyerek. És ott nem volt kimondott rend, inkább így fogalmazzék, hanem inkább egy ilyen, hogy jó, be volt lakva a ház, hogy mindenhol volt minden, tudod. És akkor ez gyakran volt téma adott esetben mondjuk a szülők részéről, ez, ki megmaradtak az emlékeim, hogy hát, hogy ott igen, hát ott mindig ilyen, tudod, ilyen káosz van, meg nem tudom. Aha. Miket meg igazából nem, hogy nem zavart, hanem úgy tudod, így tök jó azt látni, meg akkor van egy ilyen otthon jellege az egész történetnek, amikor elmész valami. De amúgy ez, hogyha nem tudom, máshoz mész, ez felnőtt korban is megvan, amikor tudod, megy ez a túlaggódás, hogy jaj, rendetlenség van, meg nem tudom, és mondjuk tényleg gyerekes ház, és akkor itt vannak játékok, meg ahol, nekem az mindig egy ilyen otthon melege hatást adott igazából, hát, hogy azért, az nem, hogy zavar, hanem ez teljesen normális, és igazából, hogy mondjam, tehát az lenne a furcsa, hogyha minden ilyen ultra steril lenne, tudod. Téged nyilván idegesít, de tök jól lenne ezeket így levetkőzni, ezeket a hülye igényeket, meg ezeket a kényszerérzeteket, tudod, hogy akkor ne zavarjon már az így ott vántak, állj úgy, kit érdekel.
1: Igen, mondjuk azért ennek van a másik véglete, és én pont most vagyok körülbelül a 10-12. Napnál, amikor így nem vagy otthon szinte soha, csak így aludni, és akkor tudod, így egy pillanat néha meg ezt körbenézni, és így azért most már. Rá kéne szállni,
0: lehet egy
1: pár órát, hogy azért rendbe hozzuk, mert különben el fog szabadulni a pokol. Úgyhogy ilyen is van. Zori azt írja, hogy nálam csináltunk szőlőháborút. Apám majdnem szívrohamot kapott, én meg nagy büntetést. Hogy ez a szőlőháború, az mi lehet, az nem tudom. Ja, hogy szőlővel háborúztak?
0: Tudja, hogy az dobálták,
1: igen. Jaj, hát igen, van ez így, igen. Mikor hazaviszik, nem tudom, pálinkát akarják főzni, hazavisznek pár láda almát, és akkor te meg szétdobálod.
0: Hát most én is belegondolok, igen, ilyet, hogyha ilyen növényeket...
1: Én nem, de más csinált ilyen.
0: Gyerekkoromtól kezdve volt a szüleim házának az udvarában egy ilyen trombita virág, egy fölfutatva, tudjátok, az milyen fajta, és az gyerekként, hát én zseniális, én rengeteg időt töltöttem ki gyerekkoromban, ugye, de szoktatok, hogy te is szoktál bántani, hogy én, tehát én hagyákat, legyeket kínosztam, meg kísérleteztem velük, igen. És a trombita virág az meg egy ilyen állandó boncolási alapanyag volt igazából, tehát ilyen szkalperekkel, mert így mentem, és akkor így vagdostam, és akkor tényleg így mennyire sok szemetet okoztam ott neki, hogy szénegettem le ezeket, ez is milyen jó lehet.
1: Hogy kellett hozzád egy szkalper?
0: Hát volt otthon. Én szereztem. És akkor vagdostad, akkor így vágod, akkor úgy vágod, akkor te egy kis kutyvalékot főzöl belőle, akkor nem tudom, így trancsőd, és persze mindig mindent így ott hagytunk.
1: Meg a másik, hogy neked megvan az, hogy...
0: Nem volt lecseszés, vagy nem emlékszem ilyenre.
1: És neked az megvolt, hogy mindig voltak az extrém apukák, akiknél őrült dolgokat lehetett csinálni? Nekem emlékszem, hogy kettő ilyen volt, az egyik, az hihetetlen volt. Mondj az egyik példát. Az olyan, hogy elmentem, emlékszem, még az Andráiknak az apja csinált ilyet, hogy elmentünk oda, és akkor fiúk, mi csinálunk, vágunk fát, igen. Akkor kaptuk baltát, azt vágtuk a fát, érted? Anyának, amikor elmeséltem, majdnem tönkre ment, hogy mit csináltatok? Kaptatok baltát, vágtátok a fát, vagy hasogattátok a fát, hogy az az egyik. A másik, meg az is hatalmas, hogy mondom a neveket, mert úgy, ez gyerekkora úgyse tudja senki, de nekem meg a Szilvi apukája, az legenda. Ott mindig, mikor szülinap volt, akkor az volt a vége, a csúcspontja a szülinapnak, azt már tudtuk. Egyrészt kaptunk alkoholt, egy pohárra, olyan picit, tudod, valami akkor. A másik az, hogy a végén elő lehetett venni a fegyvert, és akkor tudod, volt valami fegyver otthon, és akkor azt mondtad, jó, nem volt abban töltén, meg minden, és akkor lehetett nézni, hogy fegyver. Aha. Hát mi így nőttünk fel, most így visszagondolom a csoda, hogy mi egyáltalán élünk, de hát, hogy belegondolsz. De minden, bocsánat, de nekem olyan is volt, hogy a nagyimmal szemben volt egy fodrászüzlet. És akkor ott is volt egyszer, mindig ott lógtam, nem tudom miért, és Nagyi mindig csinált a haját, és akkor én meg ott vártam, vagy nem tudom, de én ott el voltam. És akkor ott is volt egyszer egy rendőr, azt totál lefegyvereztem, mindent iratott nekem, a gumibotot, a pisztolyt, a nem tudom. Ma már nem hiszem, hogy van ilyen, de hát, hogy
0: nem? Hát nem valószínű, nem valószínű. Azzal
1: játszottam a gumibotot, a pisztolyot, ott hány óra van. Valóság, ez elképzelhetetlen. De ilyenek volt, hogy látom, milyen élmények, de megmaradt törökre.
0: Igen, hát,
1: ezek jó dolgok.
0: Hát nem tudom. Nem, jó lenne úgy ebből egy kicsit olyan lazábbnak lenni, csak valahogy nem tudom, mi az oka ennek, hogy tényleg a mostani fiatal felnőttek, szülők, azok ilyenek, így működnek valahogy. És magamat is ide sorolom, mert tényleg ez van, hogy tudod, hogy túlféltés van ez a izi, hogy ne, nem szabad, nehogy megüssen, nehogy megsérüljön, vagy nem tudom, tehát hogy így. Ha bár jó van, most mit tudom, én már kezdek úgy lazulni, tehát most már nem tudom, a gyerek így elesik, akkor elintett ott bent az a sírás, akkor Hát, ugyan már mi ezt mondod, és mindig mutogatom, hogy én tele vagyok ilyen sérülésekkel, tényleg miket csináltunk, folyamatosan estünk, keltünk, érted? Előbb a biciklivel, aztán a motorral, tehát, hogy tényleg itt mászkáltunk, ott mászkáltunk, komoly sérülések, jó, hogy nem véreztem egyszer, nekem kiszakított egy darabot a térdemből, egy ilyen drótnak a széle, ami ez ilyen komolyabb vashálót képzeljtek, amivel le volt, vagy ezzel volt leborítva, a tribünöknek a lépcsője a paricsi focipályán, azt hiszem.
1: Na, hogy kevettél oda?
0: Hát úgy, hogy akkor ott lépcső, tehát a lépcső között ott így bászkáltunk, tudod, mentünk be alá, meg mit tudom, és akkor úgy mentünk ki vissza, hogy akkor a lépcsőfokok között ott pont átfértünk, csak hogy az a hátsó irányba ott így pont ott volt a vége, az nem volt úgy eldolgozva, és akkor ott kiálltak ilyen vas kis izék, végek, és akkor ott az égben így megakadt talán, és csak egy ilyen kis szúrást éreztem, mondom, nézem már, mi van, és láttam, hogy egy ilyen elég mély sebb, tehát tényleg így kivett egy darabot a térdem, az megvan még mai napig a heg igazából.
1: Jézus,
0: és annyira folyt a vér, tehát jó, hogy nem lett ebből probléma, vagy nem tudom, akár vérfertőzés, vagy tudod, tehát így kellemetlen, de
1: persze.
0: És nem azt mondom, hogy ilyeneket kell csinálni, csak hogy na, alapvetően tehát hát túl lehet élni ezeket a dolgokat.
1: Igen, egy hallgató, jó reggelt, ajaj, ezek nagyon nem EU-s dolgok. Hát nem EU-s dolgok ám, bizony.
0: Hát nem, hát de
1: gondolj bele,
0: más
1: ugye,
0: világot
1: ez a,
0: élünk.
1: Ugye volt olyan, én arra emlékszem, hogy a Nagyim például a mi házunktól, ugye, mert én mindig az a kettő között mozogtam, ugye Nagyi otthon, ugye, mikor pici vagy. És akkor az van, hogy a Nagyi az 3,5 kilométer lakott tőlünk. Szóval az már Szabadkár igazából a város másik fele, mi ott relatív a központot, közel laktunk Nagyi a szélén. És akkor most képzeld el azt, hogy én szerintem már 8 évesen simán felültem a biciklire, azt elmentem a Nagyihoz. És akkor aztán meglepődve hallottam egy pár éve, hogy van most egy ilyen új törvény, ami nyilván nem fognak most annyira nézni, szerintem ez az irreális, de hogy 11 vagy 12 éves korig, hogy a gyerek így nem lehet maga felügyelet nélkül, mert ha ezt így elkapják, akkor szülő az így felelősségre vonható, hogy miért sétál a gyerek kint, vagy mi. Hát akkor így persze, akkor így nem csodálkozom, hogy minden szülő viszi a gyerekét autóval az iskolába.
0: Ez mennyire kemény egyébként, hát, hogy minden egyes gyereket kocsival visznek. Én is láttam, hogy én is mentem gyerekért már iskolába. Gyerekek, hogyha te nem időbe mész oda, vagy jóval korábban, vagy nem teljesen máshol parkolsz, Az elképesztő. Tehát így mész be a, mondjuk a, nem tudom, a valamelyik sulinak az utcájába, tök mindegy, és végig az autók, ilyen, olyan dugó alakul ki, elképesztő, és tényleg egyik autó nagyobb, mint a másik, ez is probléma szerintem, de tényleg ilyen elképesztő.
1: Őrület.
0: És úgy, hogy közben jó idő van kint.
1: Igen.
0: Tehát nagyon érdekes.
1: De azon gondolkoztam, hogy nekem az egészen biztos, hogy én ugye, ahol most is lakom, meg ahol a családi ház is volt, vagy van igazából, hogy onnan én úgy tudtam suliba menni, hogy annyira közel volt, hogy nem kellett átmennem még egy szemaforon se. Semmi. Csak szépen nyugodt, fölvettem a táskát, és elmentem a suliba. És azon gondolkozok, hogy ha jól emlékszem, akkor ez neked is, ugye? Neked át kellett menni szemaforon?
0: Nem, sehol. Nem,
1: te is simán el tudtál menni.
0: Persze.
1: És azon gondolkozok, hogy ez manapság, ez mekkora kincs például, hogyha így el lehet menni. Mert akkor, ha ennyire közel lakik a gyerek, akkor nem viszed tál, vagy akkor is elviszed?
0: Szerintem nem. Hát most ez már korfüggő, most mit tudom én. Meg nehéz, ugye mindig úgy nyúlnak ezek a határok, tehát megvan az, amikor kicsi a gyerek, vagy nem tudom, még mondjuk elsős, vagy másodikos, akkor még úgy visszegetik, és aztán nehéz ugye azt a pontot meghatározni a szülőnek, gondolom, amikor azt mondod, hogy na most akkor élete besz, akkor elengedem egyedül, tudod, akkor mehet ez a... Aha. Tehát én simán el tudnám képzelni, hogy tudod, így követném, úgyhogy ne vegyél észre, hogy nézz, hogy minden oké-e. De hogy alapvetően miért ne lenne az igazából? Tehát én is, hát nem tudom, én viszonylag kisgyerekkoromtól kezdve már biciklivel jártam az elejiskolába is, ugye,
1: hát
0: Kertvárosból, tehát hogy nem volt ilyen a forgalom, tegyük
1: nem
0: hozzá.
1: Volt,
0: tehát értjük a jelenlegi problémákat is, ilyen szempontból is,
1: de
0: alapvetően igen, tehát a környéken szerintem simán el lehet menni. Mizét. De hát, na, ettől függetlenül. Tudok olyat egyébként, akit tényleg sokkal közelebb lakik az iskolához, és mégis láttam, hogy tudni, kocsi autóval.
1: Hát most Zoli írja, hogy nagyon sok szülő inkább adja a mobilt a gyereknek, és akkor nyugodjon le. Én nekem ez, hogy nem tetszett ez az ötlet, de van az a szituáció, amikor tényleg odadod csak egy kis nyugalmat, tényleg. És akkor úgyhogy én megértem,
0: persze, hogy van. Tehát, hogy mondjam, az, aki azt nem is tudom. Tehát, szerintem az egy végtelenül mesterkélt, kényszeres helyzet lenne a mai világban azt mondani a gyereknek, hogy nem, akkor neked is teljesen meg kell változnod, de akkor meg teljesen olyan életvitelt kéne folytatni, ahol nem fér bele a mobiltelefon, ami nem tudom, hát biztos, igen, hogy vannak ilyen munkakörök, meg ilyen életkörülmények, de de ilyen fajta külső nyomás mellett szerintem kicsit nehéz azért meghatározni azt, hogy akkor most te nem kapsz telefont. Ha más nem, akkor, hogyha neked mondjuk nincs, hogy eléred az, hogy otthon ne legyen, akkor a gyerek elmegy az iskolába, vagy bármilyen közösségbe, az első dolog ez lesz, amit majd meglát másoknál.
1: Ati azt mondja, B, Ati Paricsor, azt mondja, ha nagyon esik, akkor azért beültetjük a kölköket a dudóba. Jó reggelt!
0: Persze, ahogy nyilván nem. Vannak ilyen szituációk, de ugye alapvetően na, olyan tök érdekes, aha. Hogy
1: tényleg érdekes.
0: És ez már ilyen megszokás kérdés, még csak ennyi itt a végére, hogy tudod, hogy oké, rossz időben, még kicsi, most hideg van, most nem tudom, aztán jön a jó idő, és a gyerek azt is megszokja, előbb-utóbb, hogy ő is úgy van vele, hogy ja, hát akkor vigyél már az iskolába, akkor nyilván ellustul ő is, és akkor nem lesz kedve. Vagy tisztán csak megszokásból akkor te is így bekalkulálod. De hogyha belegondolsz, főleg, hogyha több gyerek van egy házban, azért folyamatosan fuvarozni mindenkit, mindenfajta elfoglaltságra, az azért egy elég. Hát ez egy teljes embert igénylő sztori.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. A Dobárdán Robi küldött egy képet, hogy éppen nála a taxiba ellátnak egy nénit. Kap valami injekciót. Reméljük, hogy jó van a néni. Ugye azt, hogy a vért vesztek a nénitől. Miért? De miért vesztek bárkit?
2: Hát hozta ide a... Szerintem lehet, hogy...
1: Ilyen van.
2: Hát lehet, hogy nem bír kiszállni.
1: Nem bír kiszállni. És nem. Ilyen van, hogy akkor... Jé...
2: Hát szerintem van, igen, időseknél, wow. Olyan betegeknél, akit nem tudnak...
1: Hoppá, értem. Jó, hát akkor ez szép tőlük, hogy ilyen van. Szóval Dobárdán Robi, te ilyeneket csinálsz. Hát ez igen. Mármint nem Dobárdán Robi.
2: De remélem nem fizettetted meg a fuvart.
1: Hát ebből él. Hát hogy ne fizettetted
2: meg? Jó, de szegény néni.
1: Hát honnan tudod, hogy szegény? Lehet, hogy nagyon gazdag, csak nem tud sétálni. Attól valaki nem tud sétálni, attól nem biztos, hogy szegény.
2: Jó, Anna.
1: Anett, kérlek szépen.
2: Nem hiszem, hogy sok nagyon gazdag néni van nálunk. Mi van?
1: Hát én nem tudom.
2: Néni, nincs
1: hát
2: sok
1: fogalmam
2: néni.
1: Sincs. Hát most olyanokat kérdezett tőlem, hát honnan tudja?
2: Igen, írja, hogy Anett non-profit taxis lenne. Én körben olyan lennék. Meg én így random különben erről valahogy le kéne szoknom, hogy nem tudom, hogy én így random megállok az utcán, és én megkérdezem az embereket, hogy így el kell, hogy vigyem őket valahova.
1: Komolyan?
2: Hát most tegnap is volt egy ilyen, vagyis tegnap előtt, hogy szálltak be a gyerekek a kocsiba, vittem őket a suliba. És látom már messzebbről, tehát amikor én még mentem ki a kapun, és vártam, hogy a gyerekek is jönnek, láttam, hogy közelít felénk egy férfi, aki ilyen nagyon nehezen jár. Úgy húzza a lábát, meg fogja így az oldalát, és látom, hogy rossz állapotban van, és amikor odaért elénk, akkor én így
1: gáztatta.
2: Megkérdeztem tőle, hogy hát, hogy minden rendben van-e, hogy mi a baj, hogy el kell-e, hogy vigyem valahova. Hát alig járt, és akkor mondta, hogy jaj, hát hogy nem, hogy itt van, ő a környékre megy, mert hogy, de biztos hallotta, mert hogy volt itt Szabadkán a Szupnál egy baleset, hétfőn volt a baleset, és ez kedden volt, azt hiszem, hogy én találkoztam vele, és hogy ő szenvedte el ezt a balesetet, egy nő belé hajtott, és nagyon megsérült, és akkor felemelte a pulóját, megmutatta, hogy hogy néz ki az egész oldala, meg minden nagyon durva amúgy, és hogy emiatt vannak nagyon nagy fájdalmai, meg ezért jár nehezen, és akkor én még ott erősködtem, hogy nem mondom, biztos, hogy nem kell, hogy elvigyem, mert mondom, elviszem itt az utcába is, hogyha itt lakik, vagy nem tudom, úgy nem tűnt ismerősnek. Úgyhogy...
1: Egyszerűen rára faragsz.
2: Szoktam így.
1: Én lennék az öreg bácsi, és megállt egy ilyen szőked, egy ilyen nagy autó, hogy szia bácsi, elvigyelek, én meg úgy, hát na, na. Figyél.
2: Egyszer egy ilyen lakom. Részeget is el akartunk vinni.
1: Itt lakok a sarkon túl. Igen, itt fordul le jobbra. Igen, meg itt igen jobbra. Igen, mi ott még egy kicsikét távol. Ott az a kapu, ott egyszer, kell bevenni.
2: Egyszer egy részeget bácsit különben el akartam vinni, akkor még a Mannával mentünk kocsival. De ezt meséltem már, és láttam, hogy tolja a biciklit, de föl van a biciklire pakolva minden ilyen ládák, minden vitte a cuccokat haza zöldségestől, meg a boltból. És szegény annyira be volt rúgva, hogy nem tudta tolni a biciklit, minden leesett a földre. És a Manna is ilyen nagyon ezt tőlem örökölt, hogy ennyire ilyen szociálisan érzékeny, és így egymásra néztünk.
1: Szociálisan érzékeny?
2: Hát igen, és így egymásra néztünk a Mannával, és mondom, álljunk meg, ugye? És azt mondja, igen, anya, álljunk meg, és akkor félreálltam.
1: Segítsünk a részek bácsi.
2: És akkor segítettem bácsinak összepakolni. De láttam, hogy sehogy nem tud egyensúlyozni, de úgy meg ilyen jó kedélyű volt, meg ilyen jó fazonban volt, és így mondom, tudja, mit mondom, hol lakik maga, mondom, tegyük be a csomagtartóba ezt a sok cuccot, mondom, a biciklit itt hagyjuk, majd eljön érte valaki, vagy mondom, majd utána berakom a kocsiba, és viszem, és mondom, mondja, hogy hol lakik, és elviszem haza, mondom, mit kínlódik itt, hát nem jut egyről kettőre, két centit nem volt képes előre haladni. És így nézett rám, és így mondta, hogy jaj, azt mondja, én annyira szeretnék így hazamenni kocsival, de azt mondja, ha én ezt a feleségemnek megmondom, hogy annyira részeg voltam, hogy úgy kellett, hogy hazahozzanak autóba, azt mondja, nagyon szégyelném magamat, úgyhogy én valahogy megpróbálok hazajutni a biciklivel. Mondom, oké, és amíg indultunk a kocsi felé, már megint mindent leejtett, akkor megint összeszedtük, és akkor mondtam neki, hogy hát oké, sok sikert, hát nem tudom.
1: Akkor ennyi, menj Isten írével.
2: Hát ja.
1: Kb. Nem?
2: De azért jó, hogy fél az asszonytól.
1: De ez mennyire jó, fél az asszony, de ez hihetetlen.
2: Mintha egyébként a így, hogy biciklivel megy haza, az asszony nem látna, hogy milyen állapotban van.
1: Annyira hát, félnek egyes férfiak a feleségeiktől, hogy inkább érted végig szenvedi azt az utat. Igen. Titokban iszik.
2: De így is úgy is rossz lesz a vége, ha hazaért. Tehát, hogy tök szóval... mindegy. Tehát látszott rajta, hogy vége van. Hát, hogy teljesen készen volt szegény bácsi.
1: Képzeld el.
2: Igen. Meg egyszer volt olyan is, hogy láttunk egy bácsit, hogy leesett a bicikliről, és akkor feküdt a földön, és az nagyon vicces volt, mert én megálltam, és ahogy megálltam, látom, hogy parkol le még egy kocsi, hogy segítsen, és ez még az Alen kollégánk volt, a Boros Alen.
1: Igen,
2: és akkor ugye összenéztünk, elkezdtünk nevetni, és akkor ott a bácsi megmondta, hogy ő hol lakik, hogy mi a címe, és akkor, hogy menjek el, és szóljak a lányának. Tehát ő se akart beszállni az autóban, hanem mondta, hogy akkor legyek szíves, és
1: hát
2: szóljak.
1: Nem telefonáltatok?
2: Nem volt nála telefon, hát semmi nem volt nála.
1: Aha.
2: Örülök, hogy a címet tud, és akkor elmentem egy vadidegen házba, így becsöngettem, kijött egy férfi, és így mondom neki, hogy mondom, lakik itt egy nő is, és mondja, hogy igen, a feleségem. Mondom, szerintem az ő apukája fekszik ott, mondtam, hogy hol, mondom, és akkor kijött a csaj, és akkor mondja, részeg, ugye? Hát mondom, meg eléggé, de mondom, nagyon összeverte magát, és akkor elmentek érte.
1: Te ilyenkor olyan drámás vagy?
2: Nem, én ilyen nyugodt vagyok.
1: Hihetetlen.
2: Nem vagyok drámás, csak szeretek intézkedni.
1: És akkor most délutánokért ilyeneket csinálsz?
2: Uh-huh. Hát, igen. Látom, hogy a gyerekek verekszenek az utcán, akkor mindig így megállok, és figyelem, hogy meddig fajul el, hogy nem az van, hogy terrorizálnak egy gyereket hazafelé. Aha. Tudod, hogy ez csak valami poénverekedés, vagy komoly.
1: Te milyen öregasszony leszel, az elképesztő.
2: Én nem öregasszony vagyok. Hát én egy ilyen, én vagyok a városnak az őrangyala.
1: Nem, mondom, te milyen öregasszony leszel, hanem az elképesztő.
2: Hát?
1: Veled kendő. Kendővel ez fogva ugye a haja, és tudod, hogy éjszakánként, tudod, mikor úgy felnézel valami magas épp városháza tornyára, akkor látod Anett sziluettjét, és akkor tudod, mögötte egy villám, hogy levágódik, és akkor Anett figyeli a várost, és akkor, hogy there's a town in Subotica, there's a vigilante, Anett néni, vagy valami, tudod, ilyen, és akkor Anett ott a kis botjával, meg ne lássalak titeket! Sok hülyeség ment itt ma a reggelében, többek között nemrég ugye ez a taxi, ugye Anett, ha taxis lenne, ingyen vinni az embereket, meg Anett úgy ugye aktivizálja magát, és akkor megy az emberekkel találkozni, meg segít bárki, meg stb. Írja nekünk például Zoli, hogy Anett, taxi ingyen, én utaznék veled. És emellett pedig azt reagálta, hogy olyan lennél, mint egy szuper nagyi, mert mondta, hogy milyen lenne majd időskorában Anett, hogy akkor majd itt védi a várost, olyan lenne, mint a Batman.
2: Igen, Attila is azt írta, sajnos a szuper nagyit már megfilmesítették, így Anett lemaradt róla. Régebben valamelyik magyar csatornán pörgött egy brit sorozat, ahol egy nagyi lerendezte a rossz fiúkat, megvédte a város lakóinak egy részét minden bajtól, és még a zsarukkal is puszipajtások voltak, de persze lehet utánozni a hős tetteit. És megnéztem most, hogy is nézett ki ez a szuper nagy, te pont így képzelsz el engem egyébként.
1: Igen, mutasd már, hogy néz ki, ott van nyitva. Há, nem, ettől rosszabbul képzelek el.
2: Rosszabbul?
1: Hát persze, nem ilyen, hát ez a nőn kalap van, meg ilyesmi. Téged úgy képzelek el, mint a gombosi néniket. Érted? De jó, hát nyilván te már nem leszel olyan, hát ez lehetetlen.
2: Ki tudja.
1: Már ilyen komoly városi nő az
2: de Anett. De a legjobb valaki azt írta, hogy a Walker a texasi kopó.
1: Hát nem Walker, Anett a texasi kopó. Ezt írta.
2: A texasi kopó, csak
1: igen, abszolút. Voltak ilyen sorozatok, nekem van az a Miss Fletcher? Ő volt a nyomozó néni?
2: Uh-huh.
1: Aki azt mindig megy és megoldja a dolgokat, tudod, és így...
2: Ja, én soha nem szerettem az ilyeneket.
1: Tudod, katasztrófa, én sem szerettem az ilyeneket, csak mindig volt valaki, aki nézte, és mondom, már megint ez megy, és mondom, igen, már megint ez megy, hát mondom, jó van, állj, de. És akkor tudod, hogy ment, mindig mindenben belekotnyereskedett, és akkor mindig úgy megfejtette dolgokat. Tehát ugyanolyan érdekes a logika különben, mint ez a Mateo atya, ő is mindig úgy mindenben beleszól, érted?
2: Dom Mateo, igen.
1: Dom Mateo, érted, hogy megy, és akkor addig szól bele a dolgokba, még itt megfejtét, ő. A pap!
2: Hát miért ne fejtetni?
1: Hát mi a pap?
2: Szerintem az Ákos is megfejti a dolgokat gombosan.
1: De nem. Akkor esküszöm, kell nekünk, neki vennünk egy olyan biciklit, mint a Dom Mateónak, hogy azzal megy.
2: Van neki.
1: Igen?
2: Persze.
1: Akkor lehet, hogy Ákos olyan, mint
2: nekem
1: a Dom Mateó?
2: Nekem vannak kis felvételeim, ahogy ő a kis reverendájába biciklizik.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Mi
2: igen,
1: a franc, igen, Ákos? Igen. Ne szórakozz, hát hihetetlen.
2: Igen.
1: Úgyhogy vannak ilyenek. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy amióta van a Monk, volt ez a Monk felügyelő, akinek mindig úgy megvan, hogy zavarja, hogy mi hogy áll. Ennek van valami neve, ODC? Azt hiszem, ugye? Az, amikor zavarnak, amikor valami rosszul áll. Vágod? Lehet,
2: igen.
1: És azon szoktuk röhögni, hogy nekem a Krisztoffel szoktam mondani, hogy amikor valami rosszul áll, akkor mindig azt, hogy ez zavarja az ODC-met. Ezt szoktam mondani. Tudom, amikor valami, nem tudom, van mondjuk egy iroda, és ott fel kell venni valamit, és ott valami rosszul áll, ugye már ezt megigazítom előtt, tehát nem állhat itt zavarja az OCD-t. És múltkor követtük...
2: OCD.
1: Vagy OCD, van olyan valami ilyesmi, OCD. De annak mi a rövid, de mi az a rövid, az mit jelent?
2: Obsessive Compulsive Disorder.
1: Hát nem lettem okosabb, de jó, oké, szóval OCD, na. OCD.
2: Obsessive Compulsive Zavar.
1: Na, csak meg, megjegyzem lassan. Igen, és akkor múltkor pedig úgy mentünk...
2: Ez a kényszeresség, mert sokszor mosod a kezedet, meg ilyesmi.
1: Ja, ez is hozzátartozik?
2: Igen, minden, ami kényszeres.
1: Aha.
2: És ismétled, tehát, hogy így visszatér.
1: Á, értem. Na szóval, azt, ilyen nekem Albert, obsessziv... Várja, eltűnt a
2: kijelző. Na, doktor úr.
1: Á, francokat, na majd mindjárt megfogom a telefonom, nem tudom, hülye vagyok az órámon, olvasom az üzeneteket, hagyjuk már hülyeséget. Azt mondja, na, obsessziv kompulzív zavar.
2: Ezt én is mondtam.
1: Nem megy az autó korrekt.
2: Én
1: igen,
2: is ezt mondtam.
1: Ezt mondja Anett is, igen. Na, szóval, és akkor múltkor pedig megyünk, tehát követünk egy autót, aki vezet minket, és kilométereken keresztül. És tudod, van rajta az a tetősín hosszába, de keresztsín is van rajta, de nem gyári, hanem tudod, utángyártott, aminek az a trükkje, hogy tudod, mindig neked kell beállítani. És esküvi, tudod, így nézem az autót szem hátulról, előttem, és látom, hogy mind a két sín egy picikét jobbra, jobban ki van, mint balra. És így nézem, és mondom, Krisztofel, mondom, nem bírom, ez az én OCD-be szavarja. Hogy lehet jobbra, mondom, az a rohadt tetősín, mondom. Ez borzasztó.
2: De nem bírod azt mondani, hogy az OCD-met zavarja.
1: De. Mi így szoktuk mondani, érted?
2: Hát, jó.
1: Jó, én elhiszem, hogy ez így nyelvtanak helytelen, mert ő maga az OCD,
2: hát
1: az...
2: Hát nem is nyelvtanilag, hanem úgy egyébként.
1: Várjál, mert amúgy hogy jön ki? Tehát az OCD-met zavarja, de! Hát de OCD-n van és zavar.
2: Hát de téged zavar, nem az OCD-det, hanem neked, ha mondjuk van valamilyen kényszerbetegséged, akkor nem a kényszerbetegségedet zavarja, hanem téged.
1: A te kényszerbetegségedet zavarja, nem?
2: Téged zavar, mert van kényszerbetegséged. Okozat.
1: Nagyon-nagyon-nagyon megcsavartad, az én verzióm jobb, ne haragudj, de azt kell, hogy az én vázlatom jobb.
2: Hát jó, végül is az egyszerűbb a tiéd.
1: Hát egyszerűbb, ilyen, nem kell. Azt mondja, hogy Attila például, hogy Anett, ami Karenünk intézkedik. De különben nem mondjatok már ilyet, én tudom, hogy Attila nem akart rosszat, de a Karen az nem jó, vagy ilyet, de nem hiszem, hogy ilyet akart élni. A Karenek azok az idegesítő nők, akik beleszólnak mindenbe. És az Amerikába indult.
2: Jaj, te most elismerted, hogy én nem vagyok idegesítő nő.
1: De mi lenni? Én nem tudom, te mindig eljátszod nekem itt a rádióban, hogy jaj, nekem engem ki nem áll, én ki nem állom, az nekem, aztán itt meg tök jóban vagyok.
2: Valaki megkérdezte tőlem nemrég, hogy
1: igen? Így,
2: de hol is voltam?
1: Na,
2: nem
1: micsoda?
2: Tudom. És valaki megkérdezte.
1: Ez az Anett personához tartozik, itt a rádióban játssza az eszét. Amúgy nem.
2: Igen, amúgy nem. És nem is vagyok ilyen vicces amúgy. Vagy hát vicces vagyok, csak nem beszélek.
1: Nem, amúgy
2: ennyit,
1: a való világban egy nagyon
2: lehet, hogy itt sem vagyok vicces.
1: Anett a való világban különben nagyon rendes és rendkívül unalmas. Tehát szörny. Na, mit kérdezte?
2: Valaki így megkérdezte tőlem, ilyen végtelenül áhítatosan, igen? Hogy így. De valami úgy rémlik, hogy sétáltunk valahova.
1: Igen.
2: És így rám nézett, és megkérdezte, hogy te az ecit amúgy nagyon szereted, igaz? És én meg így teljesen ilyen ledöbben fejjel így mondom, tessék.
1: Aha.
2: Hát, hogy úgy érződik a műsorból. Oké, hogy így piszkáld meg minden, de így annyira érződik az a mély szeretet, ami tudod, és ilyen előadást tartott nekem arról, hogy én téged mennyire szeretlek, és én meg így mondom, a mély szeretet érződik, hát mondom, az annyira nem.
1: Túlzásokban nem csak.
2: Mély szeretet érződjön, meg hát gondolom, nyilván egyébként jóban vagyunk, meg igen, persze, szeretlek, persze, de hát na, azért, hogy mély szeretet, azért aztán nem, annyira nem mondanám.
1: Én azt rögtem a legjobban, azt az arcot, gyerekek, azt ki kéne vágnom különben. Most addig olyan részletekben
2: szeretem
1: belemenni.
2: Szeretem én az öcét, csak végtelenül idegesít. Meg mi nem... Mindegy, vannak ilyen nézeteltérései.
1: Azt szeretem a legjobban különben, hogy az most ugye kedvencem a napokban, amikor Anett jó hangulatban volt Franciaországban, és tesója mondja neki ezt, hogy azt mondja, csináld ezt, elküldöm az ecinek, és te meg így, mi?
2: De én ezt nem is tudtam, hogy ő tényleg elküldte, vagy nem fogtam föl, hanem másnap mondta, hogy ja, írt az Eci vissza, de mondom, mire vagy mint, és elküldtem neki a videót, mondom, mi van?
1: Halál nem normális, különben tényleg a lajkó lányok, én ezt mindig mondom, csak nem hiszitek el nekem, de ez így van.

0: Ez a mi jövőnk. Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból. Tudjátok azt a sztereotípiát, hogy a BMW-seknél nem működik az irányjelző?
3: Soha.
2: Ez amúgy igaz.
3: Nem is működött, és nem is fog.
2: Ez amúgy igaz, különben láttam, hogy ilyen hatalmas...
3: 100%-ig igaz.
2: Egy hatalmas képet, az pedig, vagy egy videót, hogy így... utalva arra egy BMW-t van felvéve, és utalva arra a kiírás, hogy a nők, és amikor küldik neked az egyértelmű jeleket. És a BMW azt csinálja, hogy kidobja az indexet jobbra,
3: és balra megy.
2: Majd kidobja az indexet inkább balra, és lefordul jobbra. Tudod, hát, hogy... Halálig.
3: Már, ha kidobja az indexet.
2: Már, ha kidobja az indexet. Igen. De én arra jöttem rá, hogy... Ja, de ilyet a rádióban nem szabad, ugye? Szóval, hogy na jó, csak annyit mondok el, hogy én sem használok mindig indexet. Nagyon gyors a... Ja, ilyet sem szabad mesélni a rádióban. Szóval, hogy amikor a megfelelő... Szóval én amikor annyival vezetek, amennyivel
3: magyarán
2: lehet...
3: Magyarán átléped a sebességet.
2: Szóval amikor annyival vezetek, amennyivel lehet, de mindenki más valami negyed annyival megy, akkor általában én csak cikázok köztük, és nem szoktam indexelni, mert úgy érzem, hogy úgyis mindegy neki.
3: Jó, van, de
2: lassú,
3: te megteheted, tudod?
2: Lassú, mint a kutya. Már bocsánat, hogy így mondom. Anetta, ahogy szokta mondani, ő mikor ilyen lassú sofőreket lát, mindig az az első ötlet, hogy biztos tortát visz az autóba.
3: Oh,
2: biztos tort, mert mi más lenne az indok? Mi más
3: én mész olyan? Mégis igaz.
2: Miért menni ilyen rohadt lassan különben?
3: Igen,
2: biztos
3: igen,
2: azért, mert tortát viszel.
3: Jó, az tényleg nekem is kiüti a biztosítékot, amikor 50-nel lehet menni, és 30-al megyünk.
2: Igen.
3: Miért?
2: Tehát a piacnál mentem, egy cseremotrot kaptam, és az van, hogy tudod, azt nem ismered annyira, azzal azért nem fogsz vadulni, tudod. Uh-huh. És megyek így nyugodtan egy autó mögött, és mondom, hogy Jézusom, mennyire lassan megyünk, mennyivel megyünk már, mondom. És így lenézek a sebességmérőre, és így 28-al. Na, mondom, jó van, apát.
3: Na, hát igen.
2: Hát mondom, igen. Ne, hát, mi elaludtak ott?
3: Igen.
2: Vagy az ugye két ez, tortát ez... vitt? Ebben lett ez
3: tortát? Egyre
2: normális?
3: Igen,
2: mit csinál?
3: Igen.
2: Én tudom, hogy különben kegyetlen ez a forgalom, mert ha túl lassan mész, az is baj, ha túl gyorsan mész, az is baj, de megvan az a pici sáv, ahol menned kell, ugye? Tehát őrültek háza. De most a BMW estében azt történt, és azért vicces ez az indexes sztori, mert most tényleg baj van az indexekkel. 2026-os modelleket hívtak vissza.
3: De várj,
2: a BMW motorrad, de hát igen, ezek motorkerékpárok. És az van, hogy különben nagyon hülye hiba van, ez különben gyártói hiba, az egyik beszállító, aki hozzá nekik az alkatrészt, ők rontották el. Mint kiderült, ugyanis az van, hogy így te megadod a jelet, hogy indexelni akarsz, hogy mondtam. Egyre elhúz engem ezekkel a dolgokkal, érted? Szóval indexelni akarsz.
3: Meg se szólalak, én vagyok a hibás.
2: Te olyanokat mondod nekem azt a szünetbe, én sokat térdet hűtem régen.
3: Hát mondom, igen, mert rossz kislány voltam, és ott kapuba kellett térbe csülnöm.
2: A kapuba?
3: Igen.
2: De most Viktor, tényleg én vagyok az... Most... Ugye, hogy össze-vissza, ugye, hogy olyanokat beszél, hogy az borzasztó? Ugye, Viktor, nézd...
3: Hát de most komolyan, Viktor, én most tényleg rossz voltam. Olyan, és az volt a büntetésem, az, hogy a kapuba mondja, kellett térbe csülnöm.
2: Én nem mondom, hogy kívülről hallgatók szegények mit hallanak.
3: De fiam, állíts el a gyújtásodon most már bárja, komolyan. Bárja.
2: Most te, én vagyok az Edina. De, te vagy az Vekám. Mit reagál erre? Jaj, én régen nagyon rossz kislány voltam. Sokat kellett térdet ülnöm a kapu közepén.
3: Senki nem mondta, hogy a kapu közepén
2: kellett. Vagy az a kapuban.
3: Hát de,
2: hát de a sarokba szoktak a gyerekek, de most... mi az, hogy rossz kislány voltam a kapuba? Hát
3: igen, mert próbáltak büntetni, csak nem
2: a lehet. A kapuba?
3: Szerintem
2: mi,
3: nem
2: hogy lássák
3: volt.
2: Az
3: szerintem,
2: emberek?
3: Szerintem,
2: miért?
3: Hát igen. És mindig, mikor jött haza apukám, akkor már tudta, hogy haj, mit csináltál már.
2: Hát én ilyenről nem is hallottam még. Igen. Esküszöm. Annyira kidobta a taktus, azt nem volt a téma, hogy az index.
3: Esküszöm, hogy...
2: Nem vagy észre.
3: Hogy biztos, hogy hallgatók közül is más is már térbe jött. Kukoricán.
2: A kapuban?
3: Kukoricán. Hát igen, mert a kapuban beton van, érted? És az fájdalmas azért. Sokáig.
2: Azt mondja, valaki szeci, még egy kicsi kibírod, megcsinálod. Az erő veled van.
3: Ki nem menjek? Fogsz te még réni? Fogsz te még réni utánam? Miattam.
2: Nem, én szerettem az Edinát, csak annyira, de Edinában az az érdekes, hogy nem, vagy lehet, hogy nem tudom, én belőlem hozzá ezt ki, de ugye nem csak én vagyok, Edinának minden szava 8 értelmű, de most nem. Nem két értelmű, 8 értelmű. Tehát
3: olyan minden nőnek, ezt azért
2: olyan
3: labdákat ezt azért hozzá.
2: Dobsz fel folyamatosan a műsor, megőrülök már, érted?
3: Hogy ezt a szeretik a nők, amikor így sokat. És akkor a férfinak persze azért van a férfi, hogy kitalálja, hogy a nő most melyikre gondolt.
2: Hát most ha mindig az lenne, amire én gondolok, akkor az elég egy 8
3: éjfél
2: utáni műsor lenne azért.
3: Mindent kitalál. Éjfél után vagy te. Éjfél után ma alszok.
2: Érted, rossz kislány voltam, térdelve a kapu
3: de miért,
2: közepén.
3: Hogy mondják Jézus azt? Hát Isten. Rosszul viselkedtél, hát nem? Hát hogy mondják másképp? Te hát. Hogy mondod a városba?
2: A városba.
3: Az Etiföldön ezt hogy mondják, hogyha...
2: Én úgy beszéltem, kiskoromban rossz voltam, akkor beállítottak a sarokba. Szerintem
3: azért, mert egy modern gyerek voltál.
2: Ez egy normális mondat, de nem az, hogy,
3: hát de hogy
2: amikor rossz
3: azt,
2: kislány
3: sarok...
2: voltam, térdeltem a kapuba.
3: Hát de hogy mondjam azt, hogy ha nem álltam sarokba, mert... Nem állt a sarokba, mert nem volt szabad sarok a házban.
2: Azt mondja, valakinek nincs esetleg, hogy Edina térdelt. Elég... Nagy nézettsége lenne.
3: Ez hülye.
2: Meg fogok halni. Így nem lehet műsort vezetni. Hát ide, most már kezdőnek átjönni a másik rádióból, és hallják, hogy valami nem stimmel itt. Megint a Pannon reggelivel, hát ez őrülök.
3: Azért, mert itt vagy, és elrontod a műsort.
2: Na szóval, maradjuk, hogy kit érdekel az Index? Maradjunk a kapunál, de igazából...
3: Nem, írta nekünk egyébként Anita, hogy ő ma épp esküvői tortákat fog szállítani.
2: Ugye?
3: Kellemetlen a forgalomba.
2: Ő is lassan fog menni. Szóval visszahívják a motorokat.
3: Na és ott van, és írta Attila is, hogy falun az élet, ég és föld. Hát igen, még falun vannak olyan szerencsés, illetve városban vannak olyan szerencsés emberek, mint Zekán Péter, aki sarokban áll. Nem térbetyül. Addig vannak a falusi verziók, akik kukoricán, meg az ilyeneken a betonon térbetyülnek. Tudod? Tudod?
2: Azt mondja az egyik hallgató, hát Zeci, teljesen igazodban. Megáll az ész.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Találtam egy ilyen nagyon jó dolgot, ember annyira átérzem. Ilyen különbséget a férfiak és a nők között, de annyira jogos, hogy az őrület. Például, hogy a férfiak, az első nagy dolog, amíg Anett itt nagyban keresi az ő kis titkos hangszerét, titkos furujáját. Tényleg, hogy megy az fúja furujáját? Nem tudom, mindig őzi a nyáját, nem? Nem mindegy.
4: Teregeti nyáját, fúja furujáját. Bunélkül éri világát.
3: Ez az.
4: Ajuhásznak jól megy dolga.
3: Ajuhásznak jól megy dolga. Na figyelj. Miért nem szeretek vásárolni a férfiak? Annyira jogos, mert tény, hogy a férfiak nem szeretek vásárolni. Mi ennek az oka? Történelmi távlatban, Anett, ha nem tudtad volna, ezt most mondom neked, én, mint férfi.
4: Igen.
3: Történelmi távlatban a férfiak a természetükből fakadóan vadászok, vagyis gyorsan kell nekik az elejtett vad. Ha egy nő vásárolni indul, gyakran egész napot is rászánja, és a férfi kiakad. A férfiaknak a tűrés határa 1 óra max. Ha egy óránál többet vásárolnak, kiakadnak, megőrülnek.
4: Akkor én férfi vagyok.
3: De van egy kérdésem, Anett. Ha nem feltétlenül vagy te ilyen, akkor a barátnődet látod. A nők miért nem tudnak elmenni vásárolni maguk, avagy a barátnőkkel? Mi kell, hogy egy férfi álljon ott mellettük?
4: Nekem nem kell, hogy álljon ott egy férfi.
3: Hát jó, de mit mondanak a barátnődben? A nők 70-80%-a
4: ilyen. Hogy mondjuk a férfi fuvarozza a nőt, nem?
3: Jó, hát ez igen. Mert a nő,
4: szerintem ez az alapvető
3: sok
4: oka
3: nő,
4: ennek.
3: Passenger princess, bár mostanában én. De mit mondanak a barátnődben? A nők 70-80%-a ilyen.
4: Hogy mondjuk a férfi fuvarozza a nőt, nem?
3: Jó, hát ez igen. Mert a nő,
4: szerintem ez az alapvető
3: sok
4: oka
3: nő,
4: ennek.
3: Passenger princess, bár mostanában én is sokat voltam passenger princess, megértem, hogy mi szeretik ezt.
4: Úgy

0: De te egy hős vagy.
1: Ez egy ilyen aranyos dolog egyébként, az apukám kitalálta, hogy megvan a pontos dátum minden Kacsiba, évben, amikor a család nő tagjait ő elviszi, és akkor Jézusom. Mindenki azt vesz, amit szeretne. Jézusom. És akkor a apukám meg ezt így finanszírozza, és végtelenül élvezi, végig kint ül, vagy kávézik valahol, és akkor na mindegy, kiosztja a pénzt előtte, és azt akkor néha így megjelenik, és akkor így büszkén így nézi, hogy mennyi mindent vetted, de jó.
0: Ez igen. Kacsi, bár is segítek máskor, hogy
1: akkor addig... Úgyhogy ez egy ilyen jó apaszokás egyébként, de hogy jó, az masszív, tehát hogy én nem bírom az ilyen nagyon hosszú vásárlást. Nekem is az egy óra is már sok, tehát hogy eleve mondjuk, tehát hogyha a Szabadkára gondolunk, itt nincsenek is akkora bevásárló központok, hogy én ott most órákon keresztül járkáljak és válogassam a dolgokat. Nagyjából tudom, hogy mit akarok, elmegyek, nagyjából. Felpróbálom, hát megveszem, most néha, hogyha veszek hozzá egy-két valamit, de én inkább, komolyan inkább megrendelem netről. Tehát, hogy nem...
0: Netről?
1: Tudod, engem, hogyha elkap a...
0: Nem vagy tipikus
1: vannak,
0: ember.
1: Vannak olyan időszakaim, amikor úgy elkap a vásárlási láz, de akkor mondjuk bemegyek egy ilyen drogériába, és akkor ott veszem, hogy most akkor ez az ilyen krém, mit olyan kencer, ficer, nem drogéria. Tudom, drogéria. Igen.
0: És akkor aztán... Anett repül, énekli
1: a dalt. Egyébként így ruhaboltokban nem szoktam repül, órákat repül, tölteni, hát. Meg na, nincs
0: most motorod gyógyszerrel keresztül vásárolsz.
1: Jó, de ez évente egyszer van.
0: Amikor Karcsibán hívjam fel, addig én kávézok valamit, kínlódtok ott.
1: Nem Szabadkán szoktunk lenni.
0: Jó, oké. Okay. Ja, hogy, ja, külföldre mennek
1: ne, a lányom. Nem külföldre megyünk.
0: Lebuktál most kis utcán.
1: Nem külföldre, csak mondtam, ez hogy nem Szabadkán.
0: Na, így kell ezt. Karcsibán, az tényleg, de minden pillanatban nő a szemembe. Én különben tényleg most nem hát igazából erőt a teszembe, de nem azért tudom, hogy nálatok nem erről van szó, de van az a rohadt jó dalmas, a Tóth Abigélt, ez a Sugar Daddy, az tedd már be különben. Az abszolút jó.
1: Zeci, arra vágyik, hogy egyszer majd ő is az lesz.
0: Sugar Daddy?
1: Igen, 70 évesen lesz egy 20 éves barátnő, akit majd pénzel. Ez a Zeci nagy élet célja.
0: Hát most annyira nem élet célom, de majd meglátjuk. Lehet, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek. Az ott már vége felé van, sajnos.
1: Na, jó, szóval ez érdekes egyébként, hogy szóval a férfi, de tök vicces egyébként, mi? Mert amikor elmegyek egy nagy bevásárló központba, ami nem Szabadkán van, igen. Hanem bárhol máshol, akkor mindig azt látom, hogy vannak mit? Ugye az üzletek között ezek a padok, és a szegény férfiak mindig ott ülnek, körülöttük van 600 bevásárló szatyor, mobiloznak, nézik a plafont, toporognak a lábaikkal, nagyon vicces ez. Apukám egyszer küldött egy screenshotot arról, hogy elment a húgommal meg anyukámmal Szegedre vásárolni, és csak a bevásárló központban 17 kilométert gyalogolt le, mert aznap valamiért azt követnie kellett a családnő tagjait.
0: Na látod,
1: tehát mennie kellett, 17, de hogy le, és én ezen teljesen kiakadtam, hogy lehet 17 kilométert megtenni egy bevásárló központba?
0: Az tehát, nem semmi, basszus. Körbe
1: jelöd a paricsot. Minden üzletbe be kell menni, vagy nem tudom, tehát hogy nem mész be minden üzletbe. Tudod, tudom, hogy hát mik a kedvenc márkáid mondjuk, mit boldoztó. Szeretnél, most nem tudom, szeretnék egy felsőt, akkor tudom, hogy van 4 opció, ahova be fogok menni, és megnézem, hogy mi a választék, mert az a 4, mondjuk az általam kedvelt üzletek közé tartozik. Nem megyek be mindenhova.
0: Én úgy vagyok vele, hogy az a baj, ha engem elvisz egy nő vásárolni, akkor az azért baj, mert annyira unatkozom, hogy akkor egy idő után elkezdek gondolkozni, hogy elkezdek ajánlani ruhákat. De arra mindig azt mondják, hogy ugyan már, ez túlzás. Hát akkor minek hoztál? De hát akkor... Ha most nem vagy kíváncsi a véleményre, hogy én miben öltöztetélek fel, akkor mi hoztál el? De hát ez rohadt egyszerű, nem? Sőt, én meg is veszem a felhúzót.
1: Lehet, hogy a nők azért hívják el a férfiakat, mert azt várják, hogy a férfi fizesse ki ezeket a dolgokat, nem?
0: Ha olyan ruhát vesznek, amit a férfi szívesen látna rajtuk.
1: Hát nem, hanem úgy bármit, nem?
0: Attól függ.
1: Mert amúgy, ha belegondolsz, tényleg hülyeség. Most miért kell, hogy
0: nem tudom.
1: Ott legyetek?
0: Ez a nőtől függ különben, Anett, az igazság. Beszéljünk nyíltan. Ha olyan nő, aki érdekel annyira, meg olyan típus vagy, akkor persze, hogy megveszel neki mindent, amit tőle telheti, ugye? Nem azért, hát nem mert kényszer, nem azért, mert kényszer, hanem mert úgy érzed, mert van benned egy ilyen késztetés. De ha nem olyan a nő, akkor nem veszed meg neki, mert minek, mert nem indítja be benned a késztetést.
1: Akkor csak ott ülsz és várod, hogy válogass.
0: Hát akkor csak így várod, hogy állj, de fejezze be, az kész. Vegye csak szépen meg magának.

0: De ez nem csak én vagyok ezzel így, hát ez csomó mindenki más is. Nem? Neked sose vásároltak ruhákat, meg dolgokat a férfiak? Nehogy már azt mondta, hogy nem. Ez annyira nem, elterjedt.
1: Nem, tényleg
0: hát de
1: nem.
0: Hogy úsztad ezt meg?
1: Nem tudom, én nem vagyok olyan típus férfiakkal. Igazából.
0: Hát ez nem típus függő.
1: De nem, most ha valaki mondaná, hogy jaj, most gyere, elmegyünk is, nem tudom én, itt van 20 ezer dinár, vagy 50 ezer, vagy hát tök mindig mennyi, és választ, vagy gyere, választ ki, választ magadnak ruhákat, cipőket, mindent, én nem választanék.
0: Jó, jó van, hát most ez...
1: De az olyan kellemetlen.
0: Hát az kellemetlen, ezt nem úgy kell csinálni.
1: Más az, ha ajándékba, hogy most nem tudom, beszél valakinek valamit ajándékba, vagy na, egy ruhát, vagy nem tudom, az úgy oké, de az, hogy most végigjárjuk az összes boltot, és akkor mindent kifizessen a férfi, szerintem az kicsit olyan gáz.
0: De jó,
1: most
0: az,
1: más, mondom, várja, apukám várja, ma működik várja, ez az évi várja, egy ilyen bevásárlás, de...
0: Várja, Anett!
1: Mondd!
0: Kevered a szezont most egy picikét.
1: Miért?
0: Ne arra, hogy azért, mert az, amikor ha egy férfi, most én feltételezem, ilyet én nem csináltam sosem, nem is fogok szerintem, de ha az van, hogy drágám, most nem tudom, a mai keretünk 50 ezer, gyerünk vásárolj ruhákat, az olyan klasszikus szponzor és szponzorusa, hogy megőrülsz. Tehát ennek én nem is láttam az értelmét, ha csak nem az, hogy tényleg ez az egyetlen ok, amiért veled van a nő, és valami olyan szuper jó nő, hogy te ezért hajlandó vagy ennyit fizetni. Ne. Az, amikor te vásárolsz valamit a nőnek, az nem így megy szerintem, meg ez így nem is szeretetből vagy ilyenből van, hanem az amikor például, nem tudom, most kézzel mész valahova, és van külön, és már harmadszor mész ugyanaz a ruha mellett, de tudod, hogy hányszor van olyan, hogy szeretnél valamit megvenni, de tudod, hogy á, most nem fér bele, basszus, vagy mit tudja, és akkor, hogy jó van, jó lent, tudod, mi hagyjuk, mind, és mikor ilyen szituáció van, és a másik félnek pedig éppen jó áll, meg van neki, akkor azt mondja, hogy hát jóval, akkor gyere, megveszem neked valami, mert így van ennek értelme. Nem úgy, hogy gyere, van a papán, nem volt egy 20k, gyerünk, elküldjük, hát ez paraszt is.
1: Nem tudom, állat. Ilyen se volt velem.
0: Nem, hát
1: egyik verzió se volt.
0: Vagy a nők is tudják azt a trükköt, de ez is a játék része, hogy nem tudom, elmentek ugyanaz a bolt előtt, mindig ugyanadnál ruhánál meg, és akkor mit ad Isten, egyik napot van ajándékban az a ruha. Így jó a játék.
1: Ha ajándékban az oké, de az így ilyen dolgokra én is odafigyelek, hogy tudom, hogy ha elhangzik egy ilyen mondat, hogy jaj, de szeretném ez, de mindegy, majd egyszer, meg nem tudom, akkor nyilván megveszem a másiknak ajándékba.
0: Szóval tehát, na, így igen, jó a az játék. Úgy, igen, nem igen, úgy, ahogy te mondtad, ez annyira rideg, kirátod a hideg tőle.
1: De az is rideg, hogy így mész, és akkor na gyere, majd akkor én megveszem neked ezt a ruhát, és akkor tudod, abban benne van az, hogy így, ja, hát úgy igen, én úgy nem tudtam megvenni magamnak, és akkor most más valaki kifizet, és így tudod, az
0: hát
1: olyan
0: ez a más valaki, azzal együtt vagy.
1: Hát tudom, de akkor is az olyan, na.
0: De ez nem a második randin, az megint creepy.
1: Persze, értem.
0: De neked tudom, akkor is fura.
1: Fogtam. Nekem fura.
0: Hát érdekes.
1: Emancipált vagyok.
0: Hát túlságosan is, ahogy látom. Na nem baj. Szóval, ez az egyik dolog. A másik dolog, így a vásárlás után, ez pedig az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak.
1: De mi hát... az, hogy a férfiak? Nők is sokat dolgoznak.
0: De nem, hát igen. Csak úgy másképp, ugye a férfiak úgy a... Az is szokták ezt, hogy férfiak általában...
1: A férfiak még járnak üzleti utakra is.
0: Te mindig kevered a szezont a fazonnal.
1: Most nem.
0: Na mesélj.
1: Hát nők nem járnak. Nők járnak üzleti utakra? Nem.
0: Hát szoktak azért. De tényleg főleg csak kísérőnek, ugye?
1: Nem, hát a férfiak. Hát ők mindig. Valahogy mindig olyan munkájuk van. Most itt nem az Oliról beszélek, csak úgy általában mondom, hogy a férfi, ismerőseim kapcsán is, tehát mindig azt hallod, hogy így, ha most elmegyek egy hétre, elutazok, nem tudom, Dubajba, üzleti úton leszek, most elutazok, nem tudom, 10 napra Tájföldre, a üzleti út, milyen üzleti út? Miért a férfiakat hívják üzleti útra?
0: Hát nők miért nem mennek ilyen, ezt te mondd meg.
1: Nem tudom, azért, mert nem hívják, meg ez nem üzleti út. Nem. Szerintem. Nem üzleti tudom. Út. Nem akarok keveregni, nehogy itt most a hallgatóknak a 90%-a
0: nagyon fura vagy
1: ebben
0: a mai megszólalásban, az elejétől kezdve. Csupa fura dolgokat mondasz.
1: Hát mert nekem ez is olyan fura, hogy miért, most milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak? Mert mi egész életünkben ezt kell hallgatni, hogy jaj, mert a férfiak mennyit dolgoznak. Hát a nők mennyit dolgoznak? Azt sem tudtam hónapokig, hogy hol lakom. Nem találkoztam a gyerekeimmel.
0: A kezdetben, különben az igazság, most, most,
1: most
0: ne haragudj meg, de a megszólás eleje óta most először úgy érzem, hogy én egy férfivel beszélgetek.
1: Hát azért mondom,
0: egy
1: igen.
0: Momentumát igen, nem érzed át a női oldalnak. Egyik
1: de ezt a munka részét átérzem, mert pont, az a, bajom, hogy milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak sokat a férfiak.
0: Olyan jó van.
1: Miért nem meg... az a kérdés, hogy miért dolgoznak ilyen sokat a nők? Meg még aztán otthon is, meg a gyereknevelése, miért ők foglalkoznak.
0: Azért, mert ők, igen, mert ők foglalkoznak ezzel, ugye otthon.
1: Na és az,
0: otthon,
1: az hol téma?
0: A férfia meg a bizniszbe. És valószínű, hogy
1: ebben
0: a...
1: Az üzleti utakon.
0: Az üzleti utakon.
1: Elmették ti a... Mindjárt mondom, hogy hova. Nem mindenki. Ez mind, amit mondok, ez nem vonatkozik a Zolira. Tehát hála jó Istennek. De most ha veled
0: igen,
1: kéne élnem...
0: Meg a Zoli.
1: Ha veled kéne élnem, hát megütne a guta. Mennél. Mert te is mennél üzleti utakra állandóan. Tudom. Mert te is egy ilyen nagy bizniszmen vagy ilyen hú... Megyek, megiszok naponta 10 kávét, meg elmegyek üzleti útra, üzleti út, és akkor ó, mennyi dolgoztam az üzleti úton, és akkor arról szólt az üzleti út, hogy ültél a kávézóban, meg napoztál.
0: De közben meg lett kötve az üzlet?
1: Meg hát, milyen üzlet, nincs is ott üzlet.
0: De van.
1: Nincs ott üzlet.
0: Az kötetlen üzlet, üzletkötése.
1: Nincs.
0: Dehogy nem van.
1: Láttam én már filmeket, amiben üzleti útra járkáltak a férfiak.
0: Hát de mondok neked, na jó, mondok egy példát. Például egy üzleti útra, ami nyilvános. Na. Elmész például egy filmvására, vásárolsz filmeket, én. Elmegyek, és akkor mire jöttem rá?
1: És hozod a kezedbe a filmeket?
0: Mire jöttem rá? Ez a 10 éves
1: sztori. Na, mire jöttél rá?
0: Akkor csináltam ilyesmit. És akkor elmész erre a filmvására,
1: igen.
0: De ez olyan dolog, hogy összehozza a vásárlókat, meg az eladókat, a gyártókat, ugye? És ebből van mondjuk 40 darab, vagy 30 mm-hmm. ember, ugye? És elmentek 3 napra. És ügyesen kitalálták, hogy nem csak az van, hogy van egy vásár, és akkor most akkor ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hanem csináltak programokat például. És akkor ez mondjuk egy üzleti út, mert elmész 3
1: fogadjuk
0: napra.
1: Fogadjuk, hogy volt borkóstoló.
0: Persze. Hát,
1: jó.
0: De azért, tehát amikor megismersz egy partner.
1: Jó. És a százalékban vele... egyébként
0: igen?
1: Több volt a férfi, vagy több volt a nő?
0: A férfi.
1: Hát, na itt van.
0: De várjál!
1: És a nő meg otthon mit csinál? A nő az meg ledolgozza a nem munkaidejét.
0: Ért, nem érti,
1: haza
0: várjál.
1: Megy, ebédet elmondom. Főz a gyerekének, kitakarítja ezt, kimossa a te ruháidat, amit egész héten hordtál valami másik üzleti úton, amíg te borkóstolom vagy.
0: Na várjál, oké. Okay. Igen, megfogadásokat.
1: 3 napig.
0: De a lényeg az az, hogy amikor megkötsz egy üzletet, vagy csak ismerkedte valami. De mikor van egy ilyen közös élmény, vagy egy közös borkóstolóval, becsicsentetek közösen, igen. Kész, olyan paktom jobb, erősebb, mint egy szerződés.
1: Jó, azt én tudom, az a tisztában
0: ezért
1: vagyok.
0: Fontosak az üzleti utak.
1: Én azt értem, de hol hát vannak akkor, a nők?
0: Hát nem tudom, miért nem csinálják ezt a nők. Hát miért nem mennek?
1: Mert nem hívják őket.
0: De én ismerek olyan nőket, akik voltak ott is éveken keresztül. Majd napig valakit ismerek.
1: Akkor jó.
0: Persze.
1: De több a férfi.
0: Csak kevesebb. Szóval hát egy teljesen ki vagy ezeken a dolgokon akadva.
1: Ne, hülyék ezek a kérdések ebben a cikkben. Tehát az oké, hogy miért nem szeretnek vásárolni a férfiak. Oké, nem szeretnek, oké. Miért dolgoznak sokat a férfiak?
0: Igen, hát a munkahelyen.
1: A következő kérdés az az lesz, hogy miért ülnek otthon a nők egész nap, és nem csinálnak semmit,
0: azt nem? Azt nem mondta senki, nem csinálnak semmit. A nők azok sok mindent csinálnak, ez egyértelmű.
1: Jól van.
0: Abszolút.
1: Akkor jó.
0: De nem úgy, mint te, hogy így dolgozik reggeltől estig, az ritka. Nehogy azt mondta, hogy az bevált. Bevált?
1: Szerintem sok nő csinálja azt.
0: Sokan csinálnak így?
1: Szerintem
0: te tényleg te néha este jössz haza.
1: Szerintem igen.
0: Igen? Uh-huh. Én nem szólok bele ebbe, én hagyom most, hogy erre válaszolj, mert én ezt őszintén nem látom. Annyira, őszintén nem is figyeltem nagyon sose, hogy általában nők azok mit szoktak csinálni, de igen. Hát gondolom, valaki elfoglalt, meg valaki nem. Frasz, ugye. Nyilván a férfiakra is igaz lehet. Csak mindig azt mondják, ebbe igaza, hogy a férfiak dolgoznak. Vagy ő rájuk jellemző az, hogy az,
1: azért,
0: ugye, képesek
1: dolgozni. Lemaradtak,
0: miben maradtak
1: pár évet.
0: Le?
1: Hát most már azért ja, a nő is ugyanolyan pénzkereső, meg teljes része a társadalomnak.
0: Még kell így külön hangsúlyozni?
1: Hát mert hangsúlyozni kell. Mert még ezt mindig nem fogták fel.
0: Aztán van egy olyan pont, hogy itt a férfiak...
1: Leszek itt a műsor.
0: Hihetetlen.
1: Nem baj.
0: A férfiak ugye állandóan egy dologra gondolnak. Egyszerűen azért, mert 10-20-szorosa a tesztoszteron szintjük a nőknél. Nagyobb az agyalapi mirigyük, úgyhogy ennek következtében hát ez biológia, de hát ezt el kell fogadni.
1: Elfogadjuk.
0: Mindig készen állnak az akcióra. Ez most egy ilyen, szerintem ezt nem a reggeliben fogjuk
1: igen,
0: most megbeszélni.
1: Igen,
0: ez
1: igen.
0: Egy olyan pont, ugye ezzel át is haladhatunk. És van egy olyan dolog, ezt meg én nem érzem át, de szerintem most már egyre ritkább.
1: Jó, azt ma már egyre kevesebben nézik.
0: Hogy a férfiak miért váltogatják állandóan a TV csatornákat meg? Mert hogy kell, így ez a nőknek a rémálma, de hogy állítok azért, mert a férfi az adott információra kíváncsi, és akkor aztán megy tovább, a nő meg a történetre kíváncsi, és a történet végére. Na jó, ez most már azt szerintem
1: jó,
0: megváltozott.
1: Ez egy kicsit ez
0: tényleg
1: ilyen,
0: old
1: igen.
0: School. Old school, mert manapság már űrlet, amikor mutkon hall... Brasnyó mesélte erről, nézett egy interjút a Matt Damon meg a Ben Affleckkel, hogy csináltak egy új filmet, és most már számolnak azzal a filmkészítők is, főleg amikor ilyen online platformokra gyártanak, hogy ez biztos, hogy úgy fogják nézni az emberek, hogy közben mobiloznak. Ugye, hogy ez van?
1: Persze.
0: Tehát többet nincs majd, hogy leülsz és nézed a tévét, és csak úgy nézed a tévét, hanem hogy közben mobilozol. Főleg, hogyha magad vagy nem tudom, hogy... Vagy végül is, ha már olyan valakivel vagy, akivel régóta együtt vagyok, ugyanúgy mobilozol. Csak amikor frissek vagytok, akkor nem mobiloztok, hanem akkor nézitek a tévét. Vagy mit tudom én. Na mindig ilyenek vannak. Te mobilozol közben?
1: Hát, nem tudom, mi nagyon sok sorozatot, meg filmet nézünk. Nem, olyan van, hogy esetleg rápillantok, ha látom, hogy világít, hogy most valami, nem tudom, fontos-e, de nem szoktam most ott úgy közben üzeneteket elolvasni, mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát arra mondjuk úgy odafigyelünk. De erre tényleg oda kell figyelni, tehát hogy ez nem úgy van, hogy most, ja igen, hát alap, hogy nem nézem meg, vagy nem nyitom meg nem válaszolgatok, hanem oda kell koncentrálni arra, hogy nem, most tényleg elengedjük a mobilt, nem érdekel este, nem tudom, 10-kor ne írogasson senki.
0: Jó, hát ilyen antimobilosok vagytok, ugye?
1: Hát...
0: Mármint igen. Ilyen mobil free.
1: Írt a barátnőnk, akitől el, akinek a garázsát kifosztottuk, hazavittük a filmcsákat, és azt írja, hogy minden érdeklődött egy mai programmal kapcsolatban, és azt írja, hogy széles babám. Hát vigyálj.
0: Széles babám, igen. Hát fönn van a neten.
1: Ja, ott is fönt van.
0: Na, persze, igen. Különben nézzétek meg, Haláli, a Anettnek van egy nagyon jó komment, ilyen beszámolója.
1: Nagyon sokszor mondtam azt, hogy mondom.
0: Igen.
1: De azért, mert még mindig róla? A beszólás hatás alatt vagyok nyilván. Na mindegy, visszatérve a mobilra, hát próbálunk, igen, nem mobilozni otthon. Egyébként.
0: Próbáltok, eszem a szívet.
1: Válaszolok üzenetekre.
0: Igen.
1: Ennyi. A és ignorálom, végén. Tehát megvan, hogy most már ilyen konkrétan én is így meghatározok időpontokat, hogy nem tudom most, na... most a gyerekekkel játszom, akkor nem is nézek rá az alatt a mobilra például. Vagy igen. Ha elmegyek, nem tudom, futni, akkor az alatt abszolút nem nézek
0: szóval.
1: Rá. Régen azt csináltam, hogy közben is így megnéztem, hogy úristen, most írt valaki, te jó ég, akkor azonnal válaszolnom kell, nem kell.
0: Szóval miután, itt a végignézem a pontokat, tehát miután az Anett ledolgoz egy teljes napot, miközben ha vásárolni kell, akkor gyorsan vásárol, akkor hazamegy, és elkezdi a sorozatot.
1: Van még pont, ami jellemző rám.
0: Ez,
1: és ami úgy jellemző rám, mint a férfi lennék.
0: Igen, szóval az azt jelenti, hogy te eléggé férfias vagy lettél. Nekem ez ma esetlen.
1: Lehet egyébként.
0: Csak de bebújtál ez a kis, ezért festetted szőkére a hajad. És akkor amúgy, hogy el vagy, hogy ilyen kis cuki-muki-muk, amúgy meg tiszta férfi.
1: Hát ilyen kettő, férfinő.
0: Kettős vagy?
1: Mm-hmm.
0: Haláli, még ezzel zárom.
1: Van, aki nagyon csajos, meg van, aki nagyon férfias nő mondjuk, de mondjuk én nem vagyok férfias nő egyébként, csak ezekben a tulajdonságokban szerintem is inkább férfias vagyok.
0: Figyeld, ez elmúlik. Az egyik, tudjátok, hogy melyik az a ruha, amit a férfi meg a nő is föl tud húzni? Hogy hívják ezt? Ezt a ruhát?
1: Nem tudom.
0: Unisex, ugye?
1: Ja, hogy unisex. Úgy, ja igen.
0: Ha van egy barátom, próbált mondani egy nagyon. És mesélni, hogy... Van most egy ilyen új ruha, nagyon jó néz ki. Tudod, ez az ilyen. De tudod, férfiak is, nőknek is. Tudod, ez az ilyen biszexuális ruha. Mondom, az nem van. Mondom, az nem van. De jó van, nem baj. Hát csak mindig én imádom, amikor emberek tudod, idegen kifejezéseket akarnak tudni használni.
1: Hát de te is ilyen volt. Istenem, nem tudom, láttatok-e a híradót vasárnap.
0: Miért?
1: Az egy cég szerveztek egy motoros, hát ilyen kivonulást.
0: Happeninget, igen.
1: Idénykezdést.
0: Igen.
1: És az egy cég nyilatkozott, és azt mondta, hogy a mi ilyen törvényen kívüliek vagyunk, de vannak, akik ilyen szervezettek, ilyen szakszervezettek, ilyen, nem igen. Tudom.
0: Légió,
1: meg így megvan köztünk ez a beef, meg nem tudom, nyomja ha, így a dumát. Így,
0: és mi
1: nézze,
0: van?
1: Én annyit nevettem ezen, hogy így.
0: Ez így van.
1: És tegnap bejövök, és mondom és... neki, Jézus Mária, mondom, itt van egy törvényen kívüli. És mondom, nem is tudtam, hogy neked nincs személyigazolványod, meg semmi, mondom, te ilyen bűnöző vagy, és aztán meg így eltelik negyed óra, és az egy ilyen pánikba. Úristen, ma megyek regisztrálni a motromat, te jó Isten, és így gondolkodtam magamba. Hát mondom, ez nem egy törvénykívüli ember.
0: Hát de nem úgy, majd neked elmondom, a rádióban nem mondom.
1: De mondd, de érdekel.
0: Nem
1: tartjátok be a szabályokat, mi?
0: Törvények kívüli.
1: Igen, és így gondolom, az ECU így elképzeli, hogy majd az FBI-t megjelenik miattuk szabad. Most ilyen gangster korszakát éli éppen.
0: Mikor jönnek helikopterek?
1: Néhány hónapig, amíg ez érdekes, utána aztán... meg majd nem tudom, kitalál valami.
0: Én, de Anett legalább nem mondta, én nekem legalább, én mindig elszórakoztatom magamat.
1: Te bennünket is elszórakoztatsz, mert igazából így kb. Ilyen 3 havonta teljes... váltás történik nálad, és akkor mindig valami újabb mániát kell
0: ez
1: hallgatnunk.
0: Ez már 14 éve.
1: Igen, szóval, hogy folyamatosan megújulsz, az biztos, hogy kreatív vagy, mi már egy kicsit kezdünk elfáradni.
0: De, hát tessék felvenni a tempót.
1: Úgyhogy most az ECU egy törvényen kívüli motoros, tehát hogy most ez törvényen a legújabb.
0: Igen, nem sokára
1: átvegyünk. Amióta 20 éves barátai.
0: Igen, és nem sokára kezdünk bűnözésbe vágunk meg ilyesmi, hogy tök jó.
1: És abszolút, én abszolút el tudom róla ezt képzelni, hogy így bekattansz, és most ez lesz a következő. A level 174, gondolom nagyjából ennyinél tartunk itt a 14 év alatt. Na, most lemegy ez a gangster fázis az Bekának, és akkor majd ezt fogjuk hallgatni,
0: hogy
1: hát, hogy ő ilyen sugar daddy lett, és akkor így a nőjének az ilyen kis pici kis szoba kutyáját majd így fogja így a kezébe, és akkor is sétál, így majd követi a nőt, aki megy be vásárolni, ez csak így veszi ki a aranybankkártyát így a zsebéből, így pittyengeti mindenhol, akkor már nem lesz bűnözés, nem lesz motorozás, semmi.
0: Platina.
1: Mert akkor majd...
0: Az jó. A menő, nem az arany.
1: Jó, mit tudom én?
0: Jaj, lehet, majd mondom én neked ezeket.
1: Úgyhogy ez lesz a következő fázis majd. De majd erről is részletesen beszámolunk itt a
0: rádióban. Majd elmesélem, persze.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nos, itt is vagyunk is, mivel nyár van és meleg van, és egyre melegebb lesz, ezért készítettek hűsítő italokkal, koktélokkal, de alkoholmentes koktélokkal, mert...
2: Moktél.
1: Mert tudjátok, van egy ilyen... Tudjátok ezt egyáltalán? Van egy ilyen napközben, nem nagyon szabad alkoholról beszélgetnünk, úgyhogy ezek itt mind alkoholmentes italok kacsintás. Értitek? Na, ugye van külön, én nem vágtam, hogy van a Sex on the Beach, és van az alkoholmentes, a Safe Sex on the Beach. Ez haláli.
2: Ó, nagyon jó. De úgy tudod, hogy a gyűjtő név a koktélok és a moktélok között mi a különbség?
1: Nem is hallottam erről a moktél, azt hittem hülyéskedsz.
2: Hát dehogy! Hát a moktél az a koktél, alkoholmentes koktél. Az a moktél.
1: Nem már.
2: De, nem moktél. Hallottad? Moktél. Igen.
1: Nem tudod, a koktél...
2: Ugyanolyan koktél, mint a másik.
1: Csak a koktél... Az azért koktél, mert ugye színes, mint a kok farka.
2: Mi?
1: Csak ez így hülyén jön ki, mert a
2: ja, értem, értem, felfogtam.
1: Várj. Mert az angolul kétértelmű, de most a szép részéről beszélgetünk, ami kakast jelent. Cocktail. A kakas farka.
2: Komolyan?
1: Ami színes. Igen.
2: Wow, micsoda csavar ebben a koktélok történelmében.
1: De a moktélt nem tudtam, azt nem vágom. De,
2: nem tudom a szó összetételnek, hogy hogy állt mástól hozzá.
1: Őrület! Ezek moktélok?
2: Moktélok.
1: Ez mind moktél?
2: Mi? Amiről most fogunk beszélni? Igen. Nem, azok csak nyári frissítők. A moktél az teljesen jó. Más. Az ennél, mi csak ennek a bicikli történetetnek hozzuk el, hogy egy kis limonádé, egy kis
1: vinyés, valami.
2: Mi minden, van itt sok érdekesség, de a moktél az már egy next level, azt kellett volna hoznunk. Nem készültük elég. Igen, ez most a moktéloknak a biciklis története.
1: Na jó, én ezt az
2: csupaszított történetem.
1: Én ezt az uborkás vizet ezt adom.
2: Uh-huh. Szoktál uborkás vizet inni?
1: Nem. De amikor valahol van, akkor megiszom.
2: Igen, ad egy különleges ízt a víznek.
1: Tényleg nem. Jó. Tudjátok, mi kell hozzá? És kell hozzá az a nagy üveg cucc, aminek van alul az a kis csapja.
2: Ja, igen.
1: Lehet venni mindenhol most már.
2: Igen, van, én nagyon szeretem őket.
1: Egy liter hideg víz, fél kígyóborka vékonyra szeretelve, néhány mentalevéllel jeget bele, bám, kész.
2: És fincsi, finom, üdítő, hideg. Jó. Amúgy arra jöttem rá, hogy ezeknél a nyári üdítőknél az egyik legfontosabb szempont az a tálalás. Tehát, hogy egy egyszerű, most képzeld el a különbséget, hogy most fogod egy, nem tudom, legegyszerű vizes poharat, és egy langymeleg limonádét töltesz bele, csak úgy.
1: Igen, hát az rosszul.
2: Ezzel szemben fogsz egy másik, egy hatalmas poharat, teszel bele limonádét, teszel bele jégkockákat, mentalevelet, szép vékonyra szeletelt citromot. Már mindjárt más, nem?
1: Mindjárt más, meg ugye jéghideg, meg a pohár. Nekem tudod, mi tetszik nagyon, ami pár éve
2: minden
1: bejött?
2: Minden a pohárom múlik. Micsoda?
1: Minden a pohárom múlik.
2: Nem,
1: nekem amúgy tetszik azért, mi úgy néz ki, mint egy kis tégely, de van füle.
2: Igen, az nagyon... Igen, ez egy pár éve jött fel is, és nagyon jó. Igen, látom, hogy az egész kávézók lecserélték a teljes pohár készletüket.
1: Nekem nagyon bejön, nekem az tetszik.
2: Nagyon jól néz
1: ki. Én azt vettem is, csak nem tudom, hogy hol van. De mindegy, szóval...
2: A lényeg az, hogy akartam itt akkor elsütni azt a poént, hogy nem poént, csak hogy még tudok még plusz csavart tenni a limonádéba. Én úgy szeretem otthon, amikor csinálom ezt a limonádét ilyen nagy pohárban, hogy teszek hozzá egy kis házi bodza szörpöt, vagy menta szörpöt, és már mindjárt különlegesebb egy kicsit a limonádé. Ennyi. Ez volt a nagy dolog.
1: Amúgy az biztos. Nyilván persze Meli itt nem szokott megállni, és talán tesz bele olyan dolgokat, és amiről most nem beszéltünk.
2: Előre mondtam, hogy nem akarok róla beszélni.
1: Mert napközben vagyunk, és nem szabad propagálni az alkot. Ti elhiszitek különben, hogy létezik olyan szabály, ami meg van győződve arról, hogy most a koktélokról beszélgetnénk, akkor annak olyan hatása van az emberekre, hogy mániákosan elmennek koktélozni, utána autóba ülnek, és tömegbalesetet okoznak.
2: Csak azért nem beszéltünk róla.
1: Csak azért, mert beszéltünk róla a reggeli műsorban. Ezért inkább megtiltják, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy mi most nem beszélünk róla igazából.
2: Beszélünk, igen.
1: Ne, figyelj. Hogyha bekérik ellenőrzés az alkot, megmondom, hogy ez nem alkoholos italok.
2: Ezek csak moktélok.
1: Ezek csak moktélok, igen. Bár el kell, hogy mondjam, haláli volt, amikor elmentünk Olaszországba, és tesóm néha szokott sznoboskodni. Nagyon szeretem, amikor ilyet csinál, mert ez abszolút nem jellemző rá, amúgy. Uh-huh. És elmentünk, és látta, hogy mindenki issza ezt a nagyon lila, vagy ilyen pirosos valami italt. És mondom, milyen nem lila, piros? Én meg a színek. Férfi, tudod, nem látom a színeket. És lényeg azt mondja, mondom, hogy mit iszik mindenki? Azt mondja, hát ezt nem tudod? Hát mondom, nem. Hát ez az Aperol Spritz.
2: Ja, gondoltam, hogy ezt mondod. Ami,
1: hát az Aperol Spritzet és az Ugót, vagy Hugót, fogalmam sincs, hogy kell mondani, hogy azt kell tudni, mondom, jó, oké. Okay,
2: ez tavaly nyáron nagyon nagyot futott, és azóta
1: de
2: is.
1: De Hugó, vagy azt Ugó, vagy hogy kell ezt
2: nem
1: mondani?
2: Nem tudom, én Aperol Spritzet hívom.
1: Hát jó, de az másik.
2: Ne? Ja, ez meg a
1: ez
2: másik.
1: Két különböző.
2: És mi a, és
1: ez
2: a másik
1: két
2: pedig,
1: különböző koktél.
2: Gondolt. Jó, de várjad, mindjárt rákeresek.
1: Hát nézd
2: meg. Ismerős. Olyan ismerős.
1: Abszolút jó. Nem tudom, hogy mi van benne, fogalmam sincs.
2: Na majd mindjárt megnézem.
1: Én a Cuba Libre-t szeretem nyáron. Mm-hmm. Az jó.
2: Ja,
1: az hűsítő.
2: A is. Jó, hát ebben, tudod, mi van? Bodzaszörp. Bodzaszörp, jégvíz, mentalevél, citrom, és a fehérbor. Nem fehérbor, hanem pezsgő.
1: Aha.
2: Ennyi.
1: Alkoholmentes pezsgő.
2: Azaz. Igen. Vegyük komolyan nagyon ezt a
1: vegyük komolyan. Ja, de én, de ugye lehet mondani, hogy például az Aperol Spritz.
2: Ugyanazt elmondom, mindent csak hozzáteszünk zárójelbe, alkoholmentes.
1: Igen, pontosan. Az Aperol Spritz miből áll? Alkoholmentes Aperol?
2: Létezik alkoholmentes pálinka például.
1: Nem. Képzeld, de most már nálunk létezik. Minden,
2: most már létezik. Akkor simán rá mehetünk volna a koktél témára, bármire. Csak mindegyikre rátesszük a zárójelbe, az alkoholmentes gin teszed bele.
1: Nekem
2: minden,
1: nagyon tetszik még az, amikor valami alkoholba curaçaót tesznek.
2: Mit?
1: Ami curaçaót, mert ez attól mi? Kék lesz az egész. De viszont azt a curaçaót úgy írják, hogy ezt mindennek lehet olvasni. Úgyhogy az curaçaótól kezdve az emberek mindennek ejtik, de különben az curaçaó.
2: Jaj, emlékszem, kurasszó. A Blue Lagoon-ra, hogy ez nem volt finom, de szép.
1: A Blue koktél? Lagoon? Lehet, hogy abban is az volt. Kék volt?
2: Kék.
1: Kurasszó volt benne.
2: Nem volt finom. Nem volt finom, finom, de szép
1: Blue
2: volt,
1: Lagoon,
2: mert
1: nézzük,
2: a színe miatt választottam, bevallom, de egyszer is elég volt. Az alkoholmentes a sós. Ez fájós.
1: Blue Lagoon koktél, azt mondja, mi van benne? Azt mondja, kurasszó, látod?
2: Na látod, azzal kezdjük, mondjuk.
1: Kurasszó mixed with vodka, alkoholmentes vodka, and limonádé. Ennyi az egész, jé. Tehát alkoholmentes vodka, limonádé, és curaçaó. Igen, curaçaó az nagyon fest. Abba az a jó. Az a jó. Ú, Jesus Christ. Sziget Fesztiválon voltunk, amikor ott elindult az, hogy divat volt az, amikor ilyen igazából ilyen homokozós vödörbe kezdték el nyomni a koktélokat nagy mennyiségbe.
2: Homokozós.
1: Hát minden játékvödör, tudod, tényleg olyan, nem pohárba kaptál, hanem nagy vödörbe.
2: Wow.
1: Itt tudom, mennyi volt benne, egy liter, vagy másfél, valami ilyesmi. És akkor volt egy csomó szívószál. És akkor többen úgy rámentetek, és akkor így nyomtátok. Hát eléggé jó pofák voltunk, mert ittuk azt, hogy mind a veszettek különben, mert hát az olyan érdekes volt az, ami elképesztő. Meg követek egy fickót, valami tengerparti, valami nagyon egzotikus valahol vannak, és így rengeteg lime van nála meg alkohol, és valami akkora bödönbe, ilyen agyag bödönbe keverezi talokot, de úgy, hogy liter számra az a tizenpár liter, és akkor ugye az alkoholmentes vodkákat így nyomja bele, akkor utána nem tudom, nyomja a lime-okat az a fogóba, hogy fügy, hogy nyomja ki belőle a lime-levet, és így keveri, akkor tesz bele jeget, akkor mindez, hogy Jézusom, tényleg, hogy megrendelsz egy olyat, az iszod egész délután. Gondolom én, vagy nem tudom, hogy néz ki ez, de
2: valószínűleg igen.
1: Elképesztő. Csak az a baj, hogy nyáron nem jó nagy italokat kirendelni, mert megmelegszik. Sokkal jobbak a picikék.
2: Igen, a pénztárcádnak meg nem jók.
1: Micsoda?
2: Nem jó a pénztárcádnak, sok pici.
1: Jaj, várjál, de különben nagyon durva, mert képzeld el, hogy most azt láttam, én nem tudom, ez normális, én most vettem ezt észre össze. Elmentünk egy olyan helyre, Boszniába, ahol az a stósz, hogy a korsó is be van hűtve.
2: Na, az mennyire menő.
1: Hát én őszintén megmondom, szerintem nem ad hozzá, de stósznak jó.
2: Nagyon stósznak jó.
1: De jó, na és akkor kikaptuk a korsót, és beleöntöttük az italt, és én nézem az árlistát, mondom, hogy lehet, hogy nem innék egy nagyot, a kicsi drágább volt, mint a nagy.
2: Tényleg.
1: És ez azért nem így szokott lenni, ugye?
2: Nem így szokott lenni, de nem értem, hogy a logikát.
1: És épp úgy gondolkoztam,
2: biztos, hogy van benne.
1: Mondom, várja, mondom, ti is látjátok, mondom, kicsi az drágább, mint a nagy. Szóval igen, a nagy az olcsóbb. Hát mondom, jó, oké, akkor nagyot kérek. Ugyanígy volt különben egyszer, ez nagyon tanulságos, időnként oda kell figyelni. Tesó, már megyek vásárolni a kommentes sört, és nem, hogy valaki megbüntesse mi. És a lényeg az, hogy van olyan, amikor a hat úgy össze van fóliázva egybe, a hat konzerv, mindig konzervet akarok mondani, egy dobozos sör. És a lényeg az volt, hogy...
3: Limenka.
1: Igen, és mondom, én leveszek egyet, és tesszom azt, hogy állj, azt mondja, figyelj csak! Azt mondja, egy darab ennyi, ha azt megszorozom hattal, az kevesebb, mint a hatos csomag. És mondom, basszus, igazad
2: van. Akkor külön kell venni.
1: Tehát, hogyha külön veszel hatot, az olcsóbb, mintha megveszel a becsomagolt hatot. De nem...
2: Ezért kell gondolkodni,
1: hát
2: számolni.
1: Hát de régen nem az volt állandóan, hogy mindig, ha nagyobbat veszel, az mindig olcsóbb.
2: Hát nincs törvény. Hát
1: és pont, ez többet
2: nem. Pont ezért ezek a kiskapuk, igen, mert hogy most...
1: Apjuk fülit.
2: Jó, hogy ti utána számoltatok, de
1: hát... Én nem számoltam volna utána, tesó milyen...
2: Tehát akkor milyen jó, hogy a tesód utána számolt. Amúgy eszembe jutott arról, hogy egy videót láttam pont az Instagramon egy nagyon különleges desszertről, szerintem Japánban éppen. Elmész az étterembe, vagy fagyizóba, nice. vagy nem is tudom, mi volt az. És ilyen extra lehűtött tálba kapod, de annyira durván lehűtött, hogy így kesztyűt húz a mixe.
1: Én ezt ismerem.
2: Tudod?
1: Mint a köd olyan.
2: Mit tesznek be? Igen.
1: Hát nem, az hidrogén.
2: Nem a hidrogén. Azt igen, de viszont kivesz ilyen külön fogóval, és abba teszi bele neked a gyerdesszertet.
1: Az.
2: Mert itt nem csak a látványon, meg a füstpergőzön, vagy mind
1: van a lényeg. Az nem nagyon jó, ha hozzáér a bőrödhöz különben.
2: Igen,
1: de amúgy,
2: sérülést tud okozni.
1: Fagyási
2: de,
1: sérülés.
2: És azt nem értem, hogy annak például mi a lényege. Tehát oké, hogy hideg, azt megértem. Rohadt
1: jó néz ki. De nagyon jó néz ki. Mert amint a levegővel, meg az a hőmérséklete érintkezik, akkor brutális, annyira nagy a hőkülönbség, az mínusz valami 70 valamennyi fok.
2: Valószínűleg, nem tudom.
1: Akkor tudom
2: amit mondasz, azt elhiszem, mert nem tudom.
1: Azt én is feltételes módban mondom. De a lényeg az, hogy akkor azt tudod, hogy gőzörög az egész, és az rohadt jó néz ki. De különben a már extrémitások, te látod azt, amikor olyan étteremben mész, ahol vetítik a kaját? Mármint, hogy animáció van, hogy mire kihozzák. Na bár, elmagyarázom. Tehát az olyan van, mondjuk ülünk egy fehér asztalnál, van előttünk tányér, meg minden, és egyszer csak fölülről vetítik az asztalunkra, hogy majd jön a menü, de hogy az közben, és aki egy pici kis digitális séfek rohangálnak az asztalodon, és ott vagdossák a dolgot, meg úgy rakják össze, meg főzik, és akkor majd mire elkészülnének, addigra kijön a rendes kaja, és akkor majd az lesz az. De hogy addig meg így elszórakozom, mert nézed, hogy a kis séfek, hogy dolgoznak.
2: Videót láttam ilyesmiről.
1: Hát én csak videót láttam, nem voltam élőben jelen.
2: Én mondjuk kifejezetten szeretem azokat az éttermeket, amelyeknek van egy konkrét tematikája vagy sémája. Most mit tudom, egy laboratórium is, akkor ott nem tudom.
1: De
2: olyan...
1: Ilyen van, ilyet nem láttam.
2: Van mindenféle. Hát most jó, nem voltam, csak tudom.
1: Neten,
2: hogy rengeteg ilyen tematikus van, most nem tudom, és ez nekem nagyon érdekes, hogy mennyire részletesen dolgozzák ki, akár a dekort, akár a kaját, akár a tálalást, én ezt nagyon szeretem.
1: Lehet, hogy a hallgatók tudják, én nem, de valahol, vagy Magyarország, Szlovákia, azaz Felvidék, vagy Erdély, vagy valahol van egy olyan étterem, egy ilyen valami régi, talán középkor étterem.
2: Igen, tudom, mire
1: aminek gondolsz. Az a lényeg, hogy parasztok legyenek veled.
2: Igen. Sokan, tudom, miről beszélsz.
1: Ez nagyon ment a közösségi média. Én nem mennék el ilyenbe, én ezt nem
2: szeretem. Harry Potteres étterem, az is nagyon sokat megy, és akkor ott a menü is tudod, olyan érdekesen van megfogalmazva, fogások, tehát hogy na, bármilyen tematika, csak legyen valami tematikája, valami irányvonala, nekem ez nagyon tetszik, szerintem ez egy nagyon jó húzóerő.
1: Van például étteremben. Budapesten, én nem mentem be oda, nekem apu volt egyszer a Sir Lancelotba, az is ilyen középkori, és akkor lehet, én nem tudom, hogy de különben tudja, hogy van olyan étterem is, ahol ilyen, van ilyen lovagi torna, nem?
2: Biztos.
1: Valahol biztos van. Szerintem nem hagyhatják azt ki. És akkor szépen ott te eszel, és akkor közben megy a lovagi torna, és akkor tényleg olyan vagy, mint a, nem tudom, valami úr ott a középkorba.
2: Igen. Aki szeret kifejezetten a középkort, az külön érdekes lehet.
1: De milyen arcot vágottam elé? Nem bírnád enni kézzel a csirkét, miközben?
2: Jaj, de úgy lehet kizavarni a világból.
1: Tényleg? Miközben?
2: De úgy csámcsogjál is, miközben eszed a csirkét.
1: Csámcsogás nem, de úgy kézzel szétszedni a csirkét. Nem.
2: Nem. Nem érem annyira jó. Az ilyesmit, sajnos.
1: Széttépni azt a szerencsétlen Lús. Sült állatot, bocsánat, elkapott a hív, igen?
2: Éhes vagy.
1: Nem, tudom.
2: Budapesten voltam egyszer egy olyan étteremben, azt hiszem, hogy 4 tematikája volt, hogy volt az egyik ilyen, nem tudom, ilyen dzsungel style, a másik a akvárium style, nem emlékszek már konkrétan a részletekre, de tudom, hogy
1: de
2: ott a
1: menü
2: is így, egyen belül, igen, tök érdekes volt,
1: és mit különleges. A kígyót?
2: Kengurut.
1: Kengurut? Ott tették? Ez divat mostanában.
2: Kengurut, igen. Akkor nem tudom, emlékszek, hogy amikor ilyen rablóhúst evett, és akkor úgy hozták ki, hogy egy hatalmas kés volt a hús közepébe szúrva. Tehát én ezekre adok, nekem ez nagyon érdekes.
1: Persze,
2: így lesz kedvem megenni.
1: Bizony, akkor neked ki kell próbálni a hotpotot. Én ezt mindig ezt propagálom. Az, amikor van egy nagy asztal, amit körbeülünk, középen van egy süllyesztett nagy tál, amiben rotyog a különböző fűszeres alaplé, és akkor kirendelsz mindent, bárányhústól kezdve, amit akarsz, meg tintahalat, meg bokcsojt, meg különböző speciális gombákat, meg mindent, és akkor szépen minden vannak kis pácikáitok, és akkor szépen hogy belerakjátok ugye abba a rotyogó valamibe, ami lehet csípős, vagy lehet bármi, és vannak, amíg a nagyobb dolgok sülnek, addig a piciket, mert bárány ilyen halszál vékonyra van vágva, és akkor csak úgy megfogod a kis pálcikával, beleteszed 3 másodperc, és már elkészül, és akkor beszélgettek, közben főzögettek, esztek, stb. És akkor elvagytok. És ez annyira fantasztik, hogy őrület. Legalábbis én bírom az ilyet nagyon.
2: Ennek az otthoni...
1: Apám mindig mérges ez ilyenre.
2: Miért?
1: Én nem megyek többet, rendesen akarok enni, nem hülyéskedni, hülyeségekkel.
2: Van ebben valami különleges? Ennek van egy itteni vajdasági, nagyon használom ezt a kifejezést, hogy bicikli verziója, hogy lehetett venni, és itt épp az egyik bevásárlóközpontban, hogy ilyen kis sütőt, mini sütőt.
1: Én azt vettem.
2: Na, és az is ugyan, az ennek a pepitája talán,
1: igen.
2: Hogy mész, kiraksz mindent, és akkor így magadnak sütögeted. Neked bejött?
1: Annak van, egyébként? Az egyik fele grill, a másik fele kő, és tele van fiókokkal az oldalon.
2: Az egyről beszélünk.
1: Kis kenyereket be tudsz rakni sajtal.
2: Pontosan, meg tojást, meg igen. Nem tudom, megrillezed a sajtodat.
1: Én ezt a Sánta erről beszélt a rádióban.
2: És megvettem.
1: Én nekem ez nagyon tetszett, és akkor pont volt ebbe a boltba. Elmentem, megvettem, és adtam anyám, mint ajándékból. Hát ez olyan család összetartó dolog lesz, hogy szörnyű. Kisebb bontottál.
2: Jaj, ne.
1: Soha.
2: Tudtam, hogy ez fog jönni.
1: Soha.
2: Jó, nem akarok.
1: Soha.
2: Ismerősöméknél van, de nem akarok nagyszájú lenni, de az is szerintem kétszer lett használva.
1: Pedig szóval nem működik ötletnek, ez, nem.
2: Pedig ötletnek annyira jó.
1: Igen, pedig nekem különben azt kell tudni, hogy az én anyukám különben őrületesen szeret kísérletezni. De hát mi annyira fantasztikus kajákat tettünk a nagy rákoktól kezdve, a tatárbifsztéken keresztül, tehát mindent. De ez szuper, de ez valahogy neki se jött át, úgyhogy ez annyira nem. Na mindig.
3: Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
8: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
9: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
10: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
11: Pannon Rádió.
12: Az interneten

Nompresszó. Neked szól. 8 óra 14 percen, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Pannonrádió. Mondom gyorsan, hogy milyen témák lesznek a mai Pannonpresszóban, hiszen együtt tölthetjük a mai munkanapot, egészen 14 óraig együtt leszünk, úgyhogy próbálunk kicsit hozzájárulni ahhoz, hogy a munkanap jobban, jobbkedvűen és gyorsabban eltálljen, és készítettem témákat. A Magyar Kanizsai Knesa Oktatás és Művelődési Intézményben hamarosan indulnak a nyelvi képzések, ráadásul minden korosztály számára. A részletekről Buzás Hedviggel, az oktatási részleg vezetőivel fogunk beszélgetni. Ő mondja, hogy milyen nyelvet, mikor is, hol lehet tanulni. Ezen kívül lesz egy kis motiválás a táncra, mert hogy Varga Zsuzsa táncoktató és koreográfus munkája, a tánc és a kreatív mozgás örömén keresztül támogatja konkrétan a gyermekek test és lelki szociális fejlődését. Nagyon jó táncolni, de hogyha különösen jótékony hatása van, hogyha gyerekekről is szó van, erről lesz szó, erről fogunk beszélgetni, a táncnak a jótékonyhatásairól. Ezen kívül szeptember 8-án az Úri Emberek hete következő állomásán Celler Kis Tamás Sinkó Jervin díjas vajdasági magyar költőnek, újságírónak lesz egy irodalmi estje, és az volt a célom, hogy egy kicsit jobban megismerjük Tamást, illetve a verseit, úgyhogy vele lesz egy beszélgetés ma, és lesznek itt még érdekességek, tehát 14 óráig leszünk ma is együtt, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 31 perc van, hoztam egy közérdekű infót, megjelent a Magyar Nemzeti Tanács honosítási pályázatának az eredménye. A 2026. április 9 és július 9-e között meghirdetett pályázati felhívásra összesen 34 kérelem érkezett, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. 2024 és 2029-es időszakra vonatkozó köz- és felsőoktatási fejlesztési stratégiában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Tanács visszatérinti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismeréseinek a költségeit. A pályázók az elbírálás eredményeiről elektronikus értesítést is kaptak, ezt követően pedig támogatási szerződést kötnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A kedvezményezettek teljes listája az MNT oldalán, az mnt.org.rs címen érhető el.
1: Panorádió. Neked szól.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Pannon Rádió. Neked szól.

0: 8 óra 46 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Egy érdekesség, ma szeptember 8-án ünnepli a katolikus egyház Szűz Mária születését, vagyis Kisboldogasszony napját. A jeles dátumhoz pedig számos magyar népszokás, vallási hagyomány, illetve időjárási megfigyelés is kapcsolódik, mondom ezeket. A Kisboldogasszony napját az ősz közeledésének az egyik fontos jelzőjeként is számon tartják. A néphagyomány szerint ekkor gyülekeznek a költöző madarak, köztük természetesen a fecskék is, mielőtt elindulnak a melegebb tájak felé, ezért szeptember 8-át fecskehajtó kisasszonynak vagy fecskeűző boldogasszonynak is nevezték egyébként. A naphoz munkatilalom is kötődött, sok helyen dologtiltó napnak számított, ezért bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték. Számos településen búcsút is rendeztek, amelyre a környékbeliek is összegyűltek, hogy közösen ünnepeljenek, illetve templomba zarándokoljanak. A régi hagyomány szerint Kisboldogasszony napján érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a napfelkeltét, szóval jókorán keltek. A néphit úgy tartotta ugyanis, hogy aki ilyenkor figyeli a felkelő napot, különös fényjelenséget láthat. Egyes vidékeken még azt is hitték, hogy Mária alakja megjelenhet a sugarakban. A mezőgazdasági munkákhoz szintén több szokás kapcsolódott, hiszen ez már az őszi vetés előkészítésének az időszaka volt. Egyes tájakon Kisboldogasszony napján megszentelték a vetőmagot, mert úgy vélték, hogy az áldással földbe kerül mag, egészségesebb, illetve bőségesebb termést hoz majd.
1: Pörgesd fel a napod! Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Itt a Pannon Rádió.

9 óra 13 perc van, ez itt a Presszó továbbra is. Képzeljétek, kevesebb segélyt kaphatnak Ausztriában, akik nem vesznek részt az integrációban. A teljes összegű segélyt azok kaphatják meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeket, ezt írja a Der Standard. Az osztrák szociális minisztérium tervezete szerint a munkaképes, de társadalomba és a munkavilágába még nem tartósan beilleszkedett személyek a teljes szociális segély helyett kezdetben csökkentett alapellátást kapnának. A szabályozás elsősorban a segélyezettek között nagy számban jelenlévő menedékjogot kapott személyeket érinteni, jogi okokból azonban státuszától és állampolgárságotól függetlenül minden jogosultra vonatkozna. A tervek szerint egyébként kétféle integrációs pótlék járna. A társadalmi beilleszkedésért járó kiegészítést azok kapnák, akik német oktatási nyelvű kötelező iskolát végeztek. Másoknak a német nyelv elsajátítására és az alapvető értékek megismerésére irányuló integrációs programot kellene teljesíteniük, hogy igazolniuk kellene, hogy ténylegesen részt vesznek benne. A munkaerőpiaci integrációért járó második pótlék feltétele az osztrák munkaerőpiaci szolgálattal való együttműködés, képzésen vagy előírt integrációs programban való részvétel, illetve legalább 13 hét teljes társadalombiztosítással járó munkaviszony lenne. A támogatások pontos összege még nem végleges, a tárgyalásokon havi 862 eurós alapellátás szerepel, amelyek az első pótlékkal 1050 euróra emelkedne. A jelenleg legfeljebb 1230 eurós teljes szociális segély csak mindkét feltétel teljesítésével járna.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Programajánló.
5: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukoricafesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
6: Média támogató a Pannon RTV.

9 óra 29 perc van, és hoztam egy nagyon aranyos kis programötletet. A rajzfilmek varázslatos világa költözik, ugyanis az Újvidéki Színház színpadára majd szeptember 16-án 19 órakor. A Vár rád egy jó barát című zenés esten a Diák Színpad tagjai és profi színészek előadásában csendülnek fel a legismertebb és a legkedvesebb rajzfilm zenék is. A dalválogatás az érzelmek széles skáláját járja be, így kicsik és nagyok is egyaránt megtalálhatják benne a számukra kedves pillanatokat. Egy este, amikor a nosztalgia, a vidámság és a gyermekkori emlékek garantáltan kéz a kézben fognak járni.

0: Welcome to Central Bay.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Panno Rádió, a te hangod.

9 óra 45 perc van, és hoztam nektek egy meglepetés ajándékot, mert ugye a Kosztolányi Dezső Színház jóvoltából egy páros belépőjegyet lehet most tőlünk nyerni. A Köpenyek című előadása keresem most a nyerteseket, természetesen a jegyeknek a tulajdonosait. A Facebookon indítottuk el ezt a játékot. Más, nem kell más tenni, mint hogy hozzászólásban a legfrissebb bejegyzés alá bejelöltök, vagy csak megírjátok a nevét, hogy kivel mennétek legszívesebben a színházba, tehát kivel néztétek meg konkrétan ezt az előadást, és azzal, hogy hozzászóltok, részt is vesztek a játékban. Egy dologra kérlek benneteket, hogy akkor játszatok, hogyha ráértek holnap, mert hogy az előadás szeptember 9-én 19 órától lesz Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. Telefonokat elővenni, beírni a keresőbe a Facebookon, hogy Pannon Presso, és ott minden infót megtaláltok. Egy helyen sok szerencsét kívánok mindenkinek, aki velünk játszik ma.

0: Reklám.
1: Végkiárusítás a Vitapurban akár 60%-os kedvezménnyel. Matracok már 11.996 dinártól. Sőt, további 10% kedvezmény, ha legalább 3 alváshoz kapcsolódó terméket vásárol. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott. Sok helyen dologtiltó napnak tartották, különösen bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a nap felkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Kisboldogasszony napi szentmisét tartanak Doroszlón, az ünnepi érseki nagymise 10 órakor kezdődött a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeztek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Kisboldogasszony ünnepén már a hajnali órákban megkezdődött az imádság a doroszlói Szentkúton. Reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutattak be, 10 órakor pedig elkezdődött az ünnepi érseki nagymise, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius vezet. A misét a Pannon Televízió élőben közvetíti, továbbá honlapunkon a pannonrtv.com-on és Facebook oldalunkon is követhetik az eseményeket. A főünnepet követően kegyszobor áldó körmenetet tartanak, amely a Kisboldogasszony napi búcsú egyik kiemelkedő mozzanata. Idén ennek kiemelt jelentősége van, hiszen felújították a Szentkút előtt álló Mária szobrot. A megszépült szobor ismét méltó módon fogadja mindazokat, akik imádsággal, hittel és szeretettel érkeznek a kegyhelyhez. A szerb kormány rendkívüli ülésén a parlament feloszlatását és előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását javasolta Gyúró Macut miniszterelnök. Macut szerint a választások nem az állam gyengességének, hanem a demokratikus Szerbia erejének bizonyítékai. A kormányfő azt javasolta, hogy a kabinet az alkotmánnyal összhangban forduljon Alekszandar Vučić köztársasági elnökhöz a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választás lehetősége adhat az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Úgy fogalmazott, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, a politikai küzdelmet pedig vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
0: Sport.
9: Idegenben győzött, továbbra is veretlen a TSC. A szerb másodosztály hetedik fordulójában a topolyai labdarúgó csapat a belgrádi Vozsdovac vendégeként lépett pályára. A találkozón nem volt gólhiány, 5 találat született, ebből 2 a hazaiak, 3 a vendégek szereztek. Nemanja Nikolić már az első percekben betalált a belgrádiak hálójába, az első félidőben Sasa Jovanović növelte a topolyaiak előnyét, a második játékrész 59. percében pedig Todorovski góljával már 3 góllal vezetett a TSC. Ennek ellenére a meccs izgalmassá vált, mivel Madi a 70., Svetličić pedig a 76. percben gólt szerzett. Végül nem sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak, a 2-3-as végeredménnyel a TSC már 4 győzelmet aratott, és 3 döntetlent játszott, vagyis folytatódott a topolyaiak veretlenségi sorozata.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk, Vajdaságban a nappali csúcshőmérséklet 32 fok lesz.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanović Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

0: Varga Zsuzsa táncoktató és koreográfus, munkája a tánc és a kreatív mozgás örömén keresztül támogatja a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődését. Zsuzsával a tánc jótékony hatásairól Szlaszky Csilla beszélgetett.
1: Mai adásunkban egy olyan témával foglalkozunk, ami nem csak a testet mozgatja meg, hanem a lelket, az önbizalmat és a közösségi élményt is építi. Ez pedig a gyermekkorban elkezdett tánc. Vajon hogyan hat a ritmus és a mozgás a legkisebbek fejlődésére? Milyen trendek vonzák ma a fiatalokat a tánctermekbe, és hogyan segíthet a színpad a lámpaláz leküzdésében? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Varga Zsuzsival, táncoktatóval, koreográfussal. Szia Zsuzsi!
2: Sziasztok!
1: Nos, milyen életkorban érdemes elkezdeni a táncolást, és hogyan látod, mi az a legelső élmény, amit a gyerekek a táncórákon átélnek?
2: Hát erre azt tudnám mondani, hogy minél előbb kezdik, annál jobb, de persze nem indul nagy hátránnyal, az se ki esetleg már később. Én mondjuk 4 éves kortól foglalkozom gyerekekkel. Én szeretem, amikor már ilyen 4-5 éves korban elkezdik ezt az egészet, mert akkor még játékosan tudunk ismerkedni a lépésekkel, a koreográfiákkal. Amikor kisebbekkel foglalkozom, akkor az óra végén több játék is szokott lenni, illetve őnekik még akkor nem kell annyira szigorúan venni ezt a koreográfia tanulást sem. Szóval itt megalapozzuk nekik már eleve a jó kedvet és azt, hogy megszeressék a magát, a táncot és a közösséget, és ahogy idősödnek, múlnak az évek, úgy szoktuk mi is felépíteni a szinteket a koreográfiákban, illetve a nehezítések is fokozatosan jönnek, mindig az adott csapat életkorához és tudásához mérten.
1: Fizikai szempontból nyilvánvaló a mozgás fontossága, de mentálisan és érzelmileg miben segíti a gyerekeket a ritmus és a koordináció fejlesztése?
2: Hát ez egy nagyon összetett dolog, és nagyon sok mindenben is segíti a gyerekeket. Most egy banális, egyszerű példát fogok mondani. Van olyan, amikor arra hivatkozva nem iratkozik be például valaki táncra, mert amúgy szeretne, mert hogy hát nem lehet, mert sokat kell tanulni, meg az iskola, meg a tanulás, meg a minden, és akkor itt jön az én elméletem, hogy az a heti 1-2 óra kiszakadás egy tanulásból, az csak pozitív, és csak a tanulás javára tud válni, mint hogy most egy külön óra miatt valaki inkább romlik az iskolában, romlik az iskolai teljesítménye. Tehát, hogyha idősebbeket is nézzünk, hogy vizsgára készül, akkor jó az, hogy egy kicsit felkelek, elmegyek, kimozgatom magam abban az 1 órában, és hazamegyek, és tiszta fejjel tudok újra nekiállni a tanulásnak.
1: Mennyire tudja a tánc feloldani a szorongást és építeni az önbizalmat?
2: Szerintem nagyon. Ezt észre lehet venni a gyerekeknél, hogy amikor kicsit ilyen bátortalanabb vagy szégyellősebb gyerekek is jönnek, azért látszik az idő múlásával, hogy hogyan oldódnak fel. Hogy aki még az első próbára úgy érkezett, hogy nem merte elengedni a szülőnek a lábát, és bújt el mögé, kapaszkodott, akkor képes a legnagyobb főkolompos lenni idővel, amikor már megismeri a környezetet, megismeri a munkát, megismernek ugye engem, mint oktatót. Úgyhogy ez nagyon tudja oldani a szégyenlősséget. A színpadi szereplés az pedig nagyon növeli az önbizalmat, pont ahogy mondtad.
1: A közös koreográfiák tanulása során hogyan formálódik a csapatszellem és a szociális készségek az adott csoportokban?
2: Nyilvánvaló, hogy minél régebb óta táncol egy csapat együtt, annál jobban kialakul egy láthatatlan kötelék köztük, úgymond. Könnyebben tudják egymást segíteni, tehát egy jól összeszokott csapattal könnyebb dolgozni, mint mikor még ugye nem ismerik annyira egymást, mert itt komoly barátságok szövődnek. Tehát szoktam én is látni azért a közösségi médiában, amikor megnézem a sztoriaikat, úgymond, hogy hó, hát ezek már megint együtt buliznak, vagy ide mentek együtt, vagy oda mentek. Tehát így nagyon formálja a közösséget, meg az, hogy ők jóban vannak, az jó hatással is van arra, hogy együtt táncolnak.
1: Ugye a tánc nem csak játék és mozgás, hanem komoly koncentráció is. Hogyan tanítja meg a gyerekeknek a fegyelmet és a kitartást egy-egy nehezebb mozdulat vagy koreográfia elsajátítása?
2: Mivel már 25 éve vagyok lassan a szakmában, ugye jövőre lesz a 25 éves jubileumunk, és látom a változásokat a generációk által, hogy mennyire lehetett lekötni a figyelmét mondjuk a 2000-es évek elején a gyerekeknek, és hogy mennyire lehet most 20 évvel később lekötni a figyelmüket. És hát nem mondom, hogy annyira jó irányba haladunk, nagyon nehéz, de igyekszem azért mindig megtalálni a módját, meg hogy odafigyeljenek. Mindig bele kell csempészni olyan dolgokat esetleg az órába, vagy nem is feltétlenül az órába, de abba is, de hogy amit koreográfiát kitalálok, most egy saját műfajt alkottam meg, ami alapján toborzom a gyerekeket, ez pedig a tematikus hip-hop alapú tánc, ami azt jelenti, hogy hát valójában az egy hip-hop tánc, de valami témát adunk neki, akár rajzfilmekből, filmekből, vagy megszemélyesítünk, vagy valami, és akkor ezt nagyon jól ki lehet aknázni, mert ebbe trendeket bele lehet rakni, hogy most éppen mi a menő a gyerekeknél. Például most azt mondom, hogy a fiúk vannak a szabadkai csoportban, első-második osztályosok, akkor legyen a Minecraft videójátéknak a témájára építsek egy koreográfiát, hogy például olyan lesz a ruhájuk, ami abban a világban beleillik, vagy olyan zenéket használok fel, ami arról szól, vagy abból veszek ki valami zenét, és ez nagyon-nagyon fel tudja spanolni őket, ugyanúgy, mint ahogy régen a kislányoknak a jégvarázs, amikor nagy szenzáció volt, és reklámoztam, hogy jégvarázsos koreográfiát készítünk, lehet csatlakozni, tehát ilyesmikkel lehet megfogni, úgy vettem észre jobban mostanában a figyelmet.
1: A mai digitális világban, ahol a gyerekek sokat ülnek a képernyők előtt, szerinted mennyire népszerű a tánc, mint foglalkozás? Mik az eddigi tapasztalataid?
2: A tánc az nagyon népszerű, és szerintem töretlenül halad is előre. Pláne, hogyha a hip-hopról beszélünk, szerintem az most nagyon menő még mindig. És most, hogy a TikTok ehhez hozzátesz-e, vagy nem, nem tudom, én néha falra mászok ezektől a TikTok trendektől, de hogyha ez a gyereket fejleszti, hogy ő megtanul egy TikTok táncot, én tőlem csinálják, tehát nekem az csak jó, hogyha jön és megmutatja, és látom, hogy jól csinálja, vagy igyekszik jól lemásolni, mert ott is már egy kis figyelem kell neki, egy kis koncentráció, attól függetlenül, hogy most ő a közösségi médián nézelődik, de valamit mégis próbál elsajátítani, és szerintem ennek a jobbik verziója az, amikor táncokat tanulnak meg, mint hogy most 100 másik hülyeséget úgymond, ami még van az interneten. Én nagyon nem szeretem beleépíteni a TikTok trendeket a táncba, de volt már, hogy ezt azt néha belecsempésztünk. Csak hát ott is nagyon sokszor ugye nem a valóságot látják, mint ahogy a közösségi média is miről szól nagyon sokszor, hogy nem kell mindent elhinni, ugye, amit ott látnak.
1: És milyen stílusok iránt érdeklődnek leginkább a mai gyerekek és a fiatalok?
2: Most a modern táncnak nagyon sok műfaja van, úgymond. Én főleg a hip-hopban mozgok, de a környezetünkben, akik például Majorett Pompon, ott is azért úgy látom, hogy van nagy érdeklődés, vagy akik showtáncot táncolnak, ott is van érdeklődés. Úgyhogy a modern dolgokra nyitottak, ahogy én látom, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: És amikor elérkezik a színpadi szereplés ideje, hogyan segítesz nekik leküzdeni a lámpalázat, és mit ad az önbecsülésüknek a közönség előtti fellépés?
2: Én sose szoktam őket úgymond lecseszni, hogyha egy fellépésen elrontanak valamit, vagy hibáznak. Tehát nálam nincs az, hogy most megbeszéljük, persze, hogy elrontottad, stb., de nincs az, hogy ez miatt én most haragudjak, vagy kiabáljak velük, vagy ilyesmi, egyébként sem nagyon szoktam. Például, amikor valaki egymaga táncol, őket nagyon könnyű motiválni, mindig azt szoktam mondani, hogy ha el is felejted a táncot, csinálj bármit, csak ne állj meg. Uh-huh. Egyedül vagy, senki nem tudja, hogy mit kell csinálnod, ez miatt ne legyél ideges, csinálj bármit, ne állj meg. Ha ez mondjuk egy csapatban történik, akkor szintén ugyanazt szoktam javasolni, hogy ne állj meg, nézd meg a többieket, hogy hol tartanak, és mielőbb próbálj visszacsatlakozni, tehát nem a világ vége, a legjobbakkal is megtörténik az, hogy becsúszik egy baki fellépés közbe, és általában ezen ugye utána jót nevetünk. Hát hányszor volt már olyan, hogy annyira nagy lendülettel indult meg a táncos a fellépésen, hogy elesett tánc közbe, felállt és folytatta tovább. Vagy például egy láblendítésnél vagy rugásnál lerepült a patikája, és akkor az egyik lábán volt cipő, a másikon nem, és úgy táncolta végig. Vagy leesik egy kiegészítő, egy kendő, egy bármi, de ezek olyan dolgok, amit figyelembe se kell venni, csak csinálni tovább, és aztán a végén egy jót nevetünk rajta.
1: Zsuzsi, én láttam a Facebookodon, hogy szeptember 8-án, azaz ma, táncoktatást indítasz. Mesélj erről, kiknek szól, milyen korosztályt vársz, és hogyan lehet jelentkezni.
2: Hosszú éves kihagyások után indítok teljesen új kezdőcsapatot. Valójában Királyhalmán volt nagyon sok érdeklődő, ott a környező településeket fogjuk össze, ugye Kispiac, Hajdújárás, Nosza esetleg. Úgyhogy oda várom most 4 éves kortól a jelentkezőket, 4-5-6 éveseket. Persze ettől is el lehet itt-ott térni, de ez lenne mondjuk az alap, hogy 4-6 évesek jöjjenek. Ez tényleg egy teljesen kezdő csoport lesz, aki még nem próbálta, jöhet. Nem is kell fizetni az első 1-2 alkalommal, amíg csak nézelődnek, tehát erre majd akkor térünk rá, amikor már eldöntötték, hogy na, akkor szeretnének tagok lenni és járni így rendesen. Még a szabadkai csoportba is várok jelentkezőket, ők ugye tavasszal már megalakultak, ott 3 fiú és 3 lány van eddig, úgyhogy meglátjuk, hogy ők hogyan fognak alakulni. Hát Szabadkán az az egésznek a érdekessége úgymond, hogy szerb nyelvű csapatok már vannak több is, és én szeretnék lehetőséget adni azoknak is, akik magyar nyelven szeretnének tanulni, táncolni. Szabadkán a Flex Klubban lesznek majd a próbák, úgyhogy az első próbára 19 órakor kerül majd sor. Úgyhogy aki szeretne jönni, akkor őt, tehát várom 19 órára a Flex Klubba, illetve kell Királyhalmára is jönni, délután 5 órakor, 17 órakor lesz majd az első próba, amit majd így, hát nem is annyira megnézni fogják, mert rögtön ki kell próbálni, tehát itt mindenki új lesz, nem az van, hogy meglévő csapatba csatlakoznak, és akkor őket megnézik majd, hogy hogy táncolnak, meg minden, hanem akkor nekem majd ott egy kicsit fel kell őket pörgetni. Meg a meglévő csapatokba is egyébként lehet csatlakozni, várunk újakat, úgyhogy bárkinek, hogyha tetszik, mindenféle korosztály van, csak jelentkezzen, és én intézkedek, hogy melyik csapatba lehet berakni őket.
1: És így végezetül, Zsuzsi, milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
2: Ősszel, amikor elindul ez az egész, akkor ugye már nekem a fejemben kell, hogy legyen egy kép, hogy mi az, amit szeretnénk csinálni, ugye az őszi szezonban versenyek is vannak, úgyhogy már biztosan tudok egy versenyt, ahova menni fogunk, illetve már kaptunk egy meghívást egy adai tánc találkozóra, ahova szintén várnak bennünket fellépni, és nekünk is a terveink közt szerepel egy tánc találkozónak a szervezése, ugyanúgy, ahogy néptánc találkozók is léteznek, léteznek modern tánc találkozók is, amikor a vajdasági csapatok, vagy még akár külföldről is összejövünk, és együtt csinálunk egy szép közös műsort, hát most ilyet 2019-ben szerveztem utoljára, úgyhogy nagyon szeretném most már viszonozni ezeket a meghívásokat, úgyhogy mi is fogunk szervezni egy ilyen nagyszabású tánctalálkozót, ahol 200-300 táncos is akár jelen lesz, és színesebbnél színesebb produkciókkal a közönséget szórakoztatja majd.
1: Akiben felcsillant az érdeklődés a modern és a hip-hop tánc iránt, az ma este 19 órától a Flex Klubban tud csatlakozni Zsuzsi tánc csoportjaihoz, Királyhalmán pedig 17 órától. Varga Zsuzsannának további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
2: Köszönöm, sziasztok!
3: Hegyezd a füled,
4: mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Hannon Rádió.
2: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Műsorajánló.
2: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
7: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
8: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: 10 óra 39 perckor hoztam egy érdekes hírt a nagyvilágból. Képzeljétek el, elloptak 4 Renoir festményt, és egyet el is ejtettek menekülés közben. A francia Rivérán található Cagnes-sur-Mer városában történt ez a bűneset, amelyről a polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot. A The Guardian cikke szerint két elkövető tört be a Pierre-Auguste Renoir munkásságának szentelt múzeumba, és összesen 4 festményt emeltek el. Egyet azonban, mint ahogy azt már említettem, így elejtettek, mikor így nagyon siettek és menekülőre fogták. Brian Masson polgármester szerint a város videó megfigyelő kamerái rögzítették ezt a rablást, az elrabolt festmények árát pedig 9 millió euróra becsülik. A betörés az előjáró elmondása alapján helyi idő szerint hajnali 6 órakor történt, bár a rendőrség öltözőbe vette őket, a tolvajoknak sikerült elmenekülni. A The Guardian megemlíti azt is, hogy az Europol jelentése szerint Európában a műkincs rablók egyre erőszakosabb bűncselekményeket követnek el, és a bűnbandák helyett a közösségi médián keresztül toborzott alkalmi csoportokkal tárvelik ki, és hát hajtják is végre ezeket a rablásokat. A legutóbbi nagyszabású rablás egyébként a francia fővárosban Kis-Hián épp egy éve történt a Louvre-ben.
1: Pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerb kormány rendkívüli ülésén a parlament feloszlatását és előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását javasolt a Gyúró Macut miniszterelnök. Macut szerint a választások nem az állam gyengeségének, hanem a demokratikus Szerbia erejének bizonyítékai. A kormányfő azt javasolta, hogy a kabinet az alkotmánnyal összhangban forduljon Alekszandar Vučić köztársasági elnökhöz a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választás lehetőséget adhat az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Úgy fogalmazott, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, a politikai küzdelmet pedig vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács honosítási pályázatának eredménye. A 2026. április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati felhívásra összesen 34 kérelem érkezett, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2024 és 2029 közötti időszakra vonatkozó köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Tanács visszatéríti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett középiskolai bizonyítványok, főiskola és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeit. A pályázók az elbírálás eredményéről elektronikus értesítést kapnak, ezt követően pedig támogatási szerződést kötnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A kedvezményezettek teljes listája az MNT oldalán, az mnt.org.rs címen érhető el. A program Magyarország kormánya társadalmi kapcsolatok és kultúráért felelős minisztériumának támogatásával valósult meg. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori Palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzésre szerzési eljárást követően a munkálatokat a Szabadkai Jumol Kft. Végzi, a szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter hétfői Facebook bejegyzésében. A politikus hozzátette, az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a külügyminiszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, Vajdaságban a nappali csúcshőmérséklet 32 fok lesz.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: lennék.
1: Panorádió, a te hangod. A nyelvtanulást soha nem lehet elég korán elkezdeni, de természetesen később sem késő belevágni. A Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben hamarosan több korosztály számára is indulnak nyelvi képzések. Hogy pontosan milyen lehetőségeket kínál a Knesa, hogyan zajlanak a foglalkozások, kiknek érdemes jelentkezni, és miért lehet különösen hasznos már kisgyermekkorban játékosan találkozni egy idegen nyelvvel, erről beszélgetünk Búzás Hedviggel, a Knesa oktatási részlegének vezetőjével. Üdvözöllek a Pannorádióban.
2: Köszöntelek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na hát akkor kezdjük az alapoknál. Milyen nyelvi képzésekkel készültök most az új tanévre a Knesában?
2: Tehát jelenleg két tanfolyam előkészülettel zajlik. Az egyik az a szerb tanfolyam, illetve az angol nyelvtanfolyam. Ezt a két képzést már ovisoknak is szervezzük, azzal, hogy az angolt aztán a későbbiek során kínáljuk az iskolás korosztálynak, illetve felnőtteknek.
1: Konkrétan kiket vártok erre és ezekre a tanfolyamokra?
2: Az ovis képzésre, tehát ami a szerb és az angol nyelvtanfolyamot illeti, már 4 éves kortól lehet jelentkezni a gyerekeknek, mert ez a korosztály, tehát az a 4 éves kortól 7 éves korig, ővelük szoktuk ezt a játékos nyelvtanulási formát megvalósítani, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy itt ilyen körjátékok vannak, versenyek vannak, csapatjátékok vannak, tehát folyamatosan animálják őket a tanárnők, és így játékos módon szinte észrevétlenül tudják az adott nyelvet elsajátítani. Az alapvető szavakat, és akkor ez így egy nagyon nagy segítség a későbbiek során, hogy már a fülükben van a nyelv, és a későbbiek során, amikor iskolai körülmények közé kerülnek, akkor már ők, ez a korosztály egy bizonyos szintű előtudással fog rendelkezni.
1: Ugye 25 óráról beszélünk, mikor lesznek ezek az órák?
2: Az ovisoknak hetente egy alkalommal tartunk 40 perces foglalkozást, és terveink szerint szeptember végén indítjuk a képzést, vagy október elején, attól függően, hogy az előkészületi munkálatokkal hogyan haladunk, mikorra tudjuk kialakítani a csoportokat, és teljes iskolaéven át tart a képzés, tehát ott május végén, június elején fogjuk fejezni a képzést. Mint említettem, heti egy alkalommal van foglalkozás, azzal, hogy pontosan hány órától és milyen napon, azt úgy alakítjuk ki, hogy amikor a szülők bejelentik hozzám a gyerkőcöt, akkor én egy ilyen táblázatba feljegyzem, hogy mely napokon és hány órától ér rá a gyerek, és amit kapok egy ilyen közös meccési időpontot, abba az időpontba próbálom összehozni az órarendet, hogy így mindenkinek az elfoglaltságait figyelembe véve egy rugalmas órarendet tudjunk kialakítani.
1: Nem először szervezik meg ezeket a nyelvi képzéseket. Mit mutat az előző évek tapasztalata? Mekkora volt az érdeklődés, milyen volt a hangulat, esetleg érkeztek-e pozitív visszajelzések?
2: Tehát most fejből pontosan nem tudom, de azt mondanám, hogy több mint 10 éve foglalkozunk az ovis korosztály angol csoportjának a szervezésével. Az ovis szerb csoportot azt jóval később kezdtük el szervezni, és évről évre az a tapasztalatunk, hogy a tavalyi év során például több ovis szerben volt, szerb tanfolyamra való jelentkező, mint ovi angolra. És ez egy nagyon furcsa mutatószám volt a számomra, és az idén is nagyobb az érdeklődés a szerb tanfolyam iránt, mint az angol iránt, de az angol iránt is folyamatosan jelentkezik, csak nem olyan mértékű, mint az ovis szerb iránt. Tehát úgy látom, hogy a szülők érzik a szükségét, hogy a gyerekek igenis barátkozzanak a szerb nyelvvel, mert szükségük lesz a későbbiek során.
1: A gyerekeknél egyértelmű, hogy miért jó már minél kisebb korban elkezdeni ugye a nyelvtanulást. Őszintén én magam is emlékszek, hogy óvodában milyen órák voltak angolban, és szóval tényleg úgy beépül az emberben. Viszont a felnőttek esetében gyakran egészen más ugye a motiváció. Ugye valaki munkához, más pedig utazáshoz, megint más egyszerűen önmagának szeretne így megtanulni angolul. A képzés mennyire tud alkalmazkodni ezekhez az eltérő célokhoz?
2: Sőt, itt még azt a motivációt is kiemelném, hogy vannak olyan jelentkezőink, akik szépkorúak, és ők azért tanulnak nyelvet, hogy a saját szellemi frissességüket megőrizzék. Tehát ez is egy fontos motiváció. Tehát ő nem akar, nem tudom én milyen szintet elérni, de az, hogy ő eljár egy közösségbe, az, hogy ő nyelvet tanul, a saját szellemi frissességét megőrzi, tehát ez egy pozitív hatással van az ő életvitelére is.
1: A felnőtteknek szóló tanfolyamnál a rugalmas órarendet is kiemelte. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyire tudják így összehangolni a képzést a munka vagy a család mellett?
2: Felnőttek részére heti egy alkalommal tartunk, viszont dupla iskolaórát, ami azt jelenti, hogy 90 perces egy-egy alkalom, és így az a tapasztalatunk, hogy ezt a heti egy alkalmat könnyebb a család menedzselése mellett és logisztikája mellett összehozni, és emiatt van az, hogy a felnőtteknek is természetesen úgy tudjuk kialakítani az órarendet, hogy amikor bejelentkeznek, akkor közösen a tanárnővel megbeszélik, hogy kinek mikor felelne meg az óra, és akkor egy közös időpontot szabnak meg.
1: Van még egy kérdésem, aki már tanult angolul, de mondjuk évek óta nem használta, és úgy érzi, hogy sok mindent így elfelejtett, melyik csoportba jelentkezem, vagy lesz ilyen szintfelmérő előtte, vagy hogy kikerül a kezdő vagy haladó csoportra, hogy gondolták megszervezni a munkát?
2: Ez úgy zajlik, hogy amikor valaki előtudással rendelkezik, akkor nekik egy ingyenes szintfelmérőt szoktunk szervezni, és ezen a szintfelmérőn a tanárnő fel tudja mérni, hogy az adott illető milyen tudásszinten van. Ennek azért van szükségessége, mert ha valaki túl erős csoportba kerül, akkor nincs sikerélménye, és nem fog fejlődni. Ha valaki túl gyenge csoportba kerül, akkor szintén nem tud fejlődni, mert ő azokat a dolgokat tudja. Tehát ezért szoktuk biztatni a hallgatókat, hogy ettől a szintfelmérő tesztől ne féljenek, ne ijedjenek meg. Ez nem elimináló jellegű, tehát nem felvételi vizsga, ez csak azt a célt szolgálja, hogy a tanárnő meg tudja határozni a tanulónak a tudásszintjét, hogy a megfelelő csoportba kerüljön.
1: A motiváció teljesen tiszta, a teszteket tudom, hogy senki sem szereti, de nem kell tőlem tényleg megijedni. Még egy kérdésem maradt, hogyan lehet jelentkezni? Hol kaphatnak bővebb információt az érdeklődők?
2: Jelentkezni akár e-mailen is lehet, az eng@cnesa.rs e-mail címen, illetve az én e-mail címem az edukácia, így szerbül kiírva, @cnesa.rs cím. Illetve a Knesában is itt délelőttönként megtalálhatnak bennünket, Magyar Kanizsán a főtér 9-es szám alatt, az oktatási részlegben, valamint megadnám a mobil számomat is, az a 063-545-028-as telefonszám. Úgyhogy készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére, és bárki jelentkezhet, szívesen tájékoztatunk mindenkit. Az is egy nagyon kedvező lehetőség, hogy az összes tanfolyamunk tandíját 10 havi részletbe törleszthetik, tehát nem egyszerre kell kifizetni a teljes tandíjat, hanem 10 havi részlet fizetési lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére, és úgy gondolom, hogy ez a családi költségvetés szempontjából is egy kedvező tényező.
1: Hedvig, nagyon szépen köszönöm az információkat, sok érdeklődőt kívánok idénre is nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kellemes heted mindenkinek.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 11 óra 35 perc van, a folytatásban egy újabb nyelvtanfolyamra hívom fel a figyelmeteket, mert hogy kínait lehet tanulni. 2026-27-es tanévben újra kezdő, illetve haladó szintű ingyenes kínai nyelvtanfolyam indul a Konfuciusz Intézet és a Zentai Gimi szervezésében. A tanórákat online felületen tartják kínai anyanyelvű tanárok, akikkel a kommunikáció angol nyelven zajlik. Jelentkezni szeptember 25-ig lehet a következő e-mail címen szentjanszka.gimnazia@gmail.com. Minden korosztály jelentkezését várják szeretettel.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 11 óra 45 perc van, és hoztam egy ilyen érdekes témát. Képzeljétek el, egyre kevesebbet beszélünk, és ez akár az agyműködésünkre is hatása lehet, természetesen nem pozitívan. Egy több mint 2000 ember bevonásával készült tanulmány szerint 2005 és 2019 között naponta átlagosan mintegy 300 szóval csökkent a kimondott szavaink száma. Ez 14 év alatt 28%-os visszaesést jelent, a változást pedig különösen a 25 év alattiaknál vették észre. A szakemberek szerint ennek egyik oka az, hogy a személyes beszélgetéseket ugye egyre több területen tudják felváltani az üzenetek, az alkalmazások és különböző képernyők is persze. És ugye ma már ételt rendelhetünk, vásárolhatunk, ott útvonalat is tervezhetünk, vagy akár információt is kérhetünk, anélkül, hogy egy másik emberrel ehhez beszélgetni kellene. Ezek a helyzetek önmagukban ugye jelentéktelennek tűnnek, azonban a sok apró, elmaradó beszélgetés azért így összeadódik. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a beszélgetés összetett agyi folyamat, közben figyelnünk kell ugye a másikra, meg kell jegyezni, amit mond, és hát gyorsan kell fogalmazni is a választ, ezért vizsgálják azt, hogy a társalgás ritkulása hosszabb távon be fogja folyásolni a kognitív képességeinket. A közösségi médiában az utóbbi években elterjedt a Z-generációs bámulós kifejezés is, amely arra utal, hogy a fiatalok egy váratlan személyes megszólításra nagyon sokszor röviden, vagy szinte egyáltalán nem is reagálnak, és a kutatók szerint a megváltozott kommunikációs szokásokban a járvány időszaka is nagyon fontos szerepet játszott, amikor sok fiatalon hosszú idő keresztül ugye hát elmaradtak a személyes kapcsolatok. A változás azonban nem csak a fiatal korosztályt érinti, ezt is fontos kiemelni, hanem a társas kapcsolatainkra is hatással lehet. A kutatók szerint nem csak a hosszú beszélgetések számítanak, hanem az olyan hétköznapi eszmecserék is, amelyek akár ugye egy idegennel is folytatódnak. Ezek ugyanis közelebb hozhatják egymáshoz az embereket, mint egy egyszerű üzenetváltás. Hát amúgy ez érdekes, hogy erre felhívták a figyelmüket a kutatók. Már ugye sose történik meg az, hogy valakit megállít, az, hogy megkérdez, hogy hány óra. Hát majd kiderül így pár év után, hogy ennek milyen hatásai lesznek.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Kisboldog asszony napja van ma. Doroszlón ünnepi érseki nagymisét tartanak és felszentelik a megújult Mária szobrot. A szerb kormány pedig rendkívüli ülésén elfogadta a miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott, sok helyen dolog tiltó napnak tartották, különös bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a napfelkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt, egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Kisboldogasszony napi szentmisét tartottak ma Doroszlón, az ünnepi érseki nagymise 10 órakor kezdődött a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeztek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Kisboldogasszony ünnepén már a hajnali órákban megkezdődött az imádság a doroszlói Szentkúton, reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutattak be, 10 órától pedig ünnepi érseki nagymise volt, amelyet Szántó Gánzsémi érsek apostoli nuncius vezetett. Mecserik Anita a helyszínről jelentkezik a részletekkel.
2: Hatalmas tömegeket vonzott az idei Szentkúti búcsú Doroszlón. Több százan gyűltek össze itt a Szentkúton. Már a reggeli órákban elkezdődött a program a fájdalmas rózsafűzérrel, illetve keresztúti áltatossággal, azt követően egy reggeli dicséretre is sor került. Azután dicsőséges rózsafűzért szerveztek a Szentkútnál, most pedig jelenleg zajlik az ünnepi érseki nagymise, amelyen részt vesz az apostoli nuncius is. Ez már lassan fejeződik, és ezután a tömeg átvonul a megújult Mária szobor helyszínére. Itt már gyülekeznek az emberek. Itt kerül sor a szentmise utáni kegyszobor áldó körmenetre. Nagyon jó hangulat, szép az idő, az emberek családokkal, barátokkal, ismerősökkel jöttek ki azért, hogy egyfajta lelki támogatást kapjanak, vagy lelkileg megújuljanak. Itt tudnak társalogni, beszélgetni, de ugyanakkor elcsendesedni. És este pedig szentmisével fog záródni a program.
1: Kisboldogasszony előestéje szeptember 7-e a doroszlói segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhely egyik legmeghittebb vallási és közösségi eseménye, amely a szeptember 8-ai nagybúcsú felvezetése. Ezen az estén Vajdaság egész területéről, sőt Magyarországról és Horvátországból érkező zarándokok ezrei töltik meg a kegyhelyet, hogy lelkileg felkészüljenek Szűz Mária születésének ünnepére. Paracki László és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: Sok hívő gyalog, kerékpárral, buszokkal vagy autóval érkezett meg szeptember 7-én Doroszlóra. A hosszú út után a zarándokok gyakran megmosakodnak a Szentkút vizében, amely a néphit szerint gyógyító és tisztító erővel bír. Guzsvány Mária, kupuszinai zarándok.
4: Egészséges, gyógyító gyógyhatása van, meginni is, mosakodni is, megszentelni a házat, otthon tárgyakat, mindenre használjuk, nagyon jó, és főleg aki mélyen hisz benne, és én hiszek, és amióta a fiam megszületett, és most 46 éves, azóta fogadalomból járok ide.
3: A búcsú fényét emeli a magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobor, amely idén a teljes restauráción esett át, és ezt követően augusztusban került vissza eredeti helyére. Horváth Ákos, a doroszlói Mária kegyhely igazgatója.
0: Szeptember 7-e és 8-a a doroszlói Szentkút életében mindig egy nagyon meghatározó dátum, egy nagyon meghatározó pillanat. Kisboldogasszony ünnepére gyűlünk ilyenkor össze a Szentkútra, és idén talán még fontosabb számunkra ez a dátum, hiszen ebben az ünneplésben áldjuk majd meg a felújított 165 éves kegyszobrunkat, a Magyarok Nagyasszonya szobrot.
3: Az előesti szentmisét Horváth Zoltán budapesti protonotárius kanonok vezette, aki elmondta, hogy ősei Felvidékről származnak, és a nagymamájához hasonlóan nagyon tisztelik a szűzanyát.
5: Négy fiú volt, és a férjem mindenki a katonaságban volt a II. Világháborúban, de minden nap elment a templomba imádkozni, hogy a férjét és a fiait visszakapja. És aztán hálából állított egy nagyon szép Mária szobrot ebbe a templomba, ott a Felvidéken, és egyszer jártam ebben a templomban, amelynek a szobor hátulján megtaláltam a feliratot, hogy ezt a nagymamám állította. Hát ez egész biztos, hogy egy olyan belső kapcsolat a határon túli magyarokkal, de a szűzanyával is, akit nagyon-nagyon szeretek, és amiért nagyon-nagyon szívesen vagyok itt ezen a mai ünnepen, illetve az ünnepnek az előestéjén, hogy a Szentmisét körmenetet az ide érkező zarándokokkal együtt ünnepeljem.
3: A doroszlói Szentkút főbúcsúja évről évre alkalmat teremt arra, hogy a különböző településekről érkező hívek közösségben éljék meg hitüket, imádkozzanak szeretteikért és a délvidéki magyarság jövőjéért, valamint hálát adjanak a kapott kegyelmekért.
1: A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta Gyuro Macut miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. A kabinet az alkotmánnyal összhangban Alekszandar Vucic köztársasági elnökhöz fordul a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választások nem az állam gyengességét, hanem a demokratikus Szerbia erejét bizonyítják. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban megőrizték az állam stabilitását és az intézmények működését, Szerbia pedig nem állt meg, hanem tovább haladt. A kormányfő szerint az előrehozott választások lehetőséget teremthetnek az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Macut hangsúlyozta, el kell utasítani a kirekesztés politikáját és a politikai küzdelmet vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
6: Ilyen körülmények között elsődleges feladatunk világos és kompromisszumoktól mentes volt. Megőrizni az állam stabilitását, biztosítani az intézmények folyamatos működését, és megakadályozni, hogy Szerbia leálljon. És Szerbia nem állt le. Nem csak megőriztük az állam stabilitását és az alkotmányos rendjét, hanem beindítottuk a gazdaságot és az intézményeket is erősebbé tettük, mint korábban. Építettünk, beruháztunk, új fejezeteket nyitottunk, és újra meg újra győzelmeket arattunk ott, ahol mások összeomlást jósoltak.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar.
6: Meg újra győzelmeket arattunk ott.

0: esélyes szerbiai parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában kiemelte, hogy a VMS az egyetlen magyar lista, úgyhogy arra kér minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, művelődés, tájékoztatás, a magyar lakta települések fejlesztése, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. A VMS elnöke kiemelte, hogy a jelölt listán sok szakképzett fiatal neve is ott lesz.
1: Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag, vagy nem tudom, Doroszlótól, vagy Bezdántól Versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
0: A politikus hangsúlyozta, hogy a következő hetekben minden magyarok által lakott települése ellátogatnak majd. A rendezvények nyitottak lesznek, így nagyon örülnének annak, ha azok is eljönnének majd, akik nem értenek egyet a VMS politikájával, emelte ki dr. Pásztor Bálint. A politikus arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Úgy fogalmazott, jelen pillanatban a VMS a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a szerb radikális párt. A VMS elnöke arról beszélt, hogy a pártnak semmi köze a radikálisok és haladók közötti kapcsolathoz.
1: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb radikális párthoz, soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az egyesült ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani. Mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a szerb haladó párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a szerb radikális pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot.
0: Dr. Pásztor Bálint a tanévkezdésről, a vallási turizmus fontosságáról és a palicsi Bagolyvár felújításáról is beszélt. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy az épület a következő 4 hónapban az eredeti állapotába kerül vissza, tetejére pedig zsolnai cserepek kerülnek. Ezt követően a belső tartalmakra helyezik a hangsúlyt, ugyanis sportolimpiai és Vermes Lajos múzeum működik majd a Bagolyvárban.
2: A pontos idő 12 óra 14 perc.
3: Időjárás.
4: Szabadkán pillanatnyilag 28 fok van, de lesz ennél melegebb is. Vajdaságban a csúcsértékek a 32 fokot is elérhetik ma. Sok napsütésre készülhetünk, és csapadék a nap folyamán nem valószínű.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
5: Bomax.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112.

0: 12. www.nordent.rs
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiód.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
3: Az autóban
4: vagy bicajon
3: Pannon Rádió a legjobb utitárs.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night I ain't coming.

12 óra 32 perc van pontosan, a folytatásban néhány szó az időjárásról. A hét első felében még nyárias meleg várható Vajdaságban, holnap szerdán azonban helyenként 34 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet, és a csütörtöktől jön a változás, esővel, záporokkal, zivatarokkal érkezik a lehűlés. Újvidéken péntekre már csak 25 fok körüli nappali maximumokat jelez a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A változás szerdán késő délután is este kezdődik, egyébként először Szerbia nyugati és délnyugati részén növekszik meg a felhőzet, majd csütörtöktől az ország többi részére, így Vajdaságra is elterjed a csapadékzóna. Többfelé esőre, helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. Ezzel együtt pedig jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. A lehűlés azért is jelentős, mert szeptember első harmadát az átlagosnál melegebb és szárazabb idő jellemzi. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet korábban arra figyelmeztetett, hogy a tartós csapadék hiány 30-35 fokos nappali hőmérsékletek, illetve az időnként megerősödő szél miatt továbbra is nagy a szabadtéri tüzek kialakulásának, illetve természetesen a gyors terjedésének is a veszélye. A hőterhelés enyhülését a hónap második harmadjára várják.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában jelenleg több mint 30 szabadtéri tűz van, a tűzoltók több helyszínen is folytatják a küzdelmet a lángokkal. A legsúlyosabb helyzet a Suva planinán, a Deliblati homokpusztán és Majdanpek térségében alakult ki. A Stara planina környékén a folyamatosan fújó, gyakran irányt változtató erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. A rendkívül nehezen megközelíthető terep miatt a földi oltás lehetőségei korlátozottak, ezért a lángokat a levegőből is próbálják megfékezni. A műveletekben az orosz Iljusin tűzoltó repülőgép mellett a szerb belügyminisztérium 3 helikoptere is részt vesz. A Deliblati homokpusztán az erős szél miatt ismét fellángolt a tűz, Majdanpek községben pedig Leszkovó, Málikrs, Velikikrs és Rudna Glava térségében ég az erdő és az alacsony növényzet. Minden helyszínen tűzoltó mentőegységek dolgoznak, akik a helyiek segítségével igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a Péterváradi vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-i halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen, ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldog asszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldog asszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott, sok helyen dologtiltó napnak tartották, különösen bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Ma van a Nemzetközi Írástudás napja, amelynek 60. évfordulóját ünnepli az UNESCO. A szervezet szerint az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépés történt, míg 1975-ben a világ felnőtt lakosságának 65%-a tudott írni és olvasni, ez az arány mára megközelíti a 88%-ot. Ennek ellenére azonban világszerte mintegy 739 millió 15 év feletti ember továbbra sem rendelkezik alapvető írás-olvasási készségekkel. Az UNESCO adatai szerint minden tizedik gyermek nem éri el az alapvető olvasási készségek szintjét, 2023-ban pedig 272 millió gyermek és serdülő nem járt iskolába. A problémák különösen az alacsony és közepes jövedelmű országokban jelentősek.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, Vajdaságban a nappali csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Hallgass napjaink slágereit
9: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

0: Panorádió, a te hangod, Teller Kis Tamás költővel és újságíróval beszélgetünk a műsorunk folytatásában, akinek a versei mögött sokszor ott vannak a családi emlékek, vajdasági tájak, városok, de ugyanakkor ott vannak a kérdések is, hogy mit kezdünk a múlttal. Tamás Sinkó Ervin díjas vajdasági magyar költő, az Anyami és a Mérgezett gyalog című verses kötetek szerzője, emellett újságíróként is dolgozik, és lesz ma egy irodalmi estje is, ennek apropóján kerestem fel Tamást, mert szeretném egy kicsit jobban megismerni őt, illetve a verseit természetesen. Üdvözöllek a Pannon Presszóban, kedves Tamás!
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Tamás, ha most nem a Sinkó Ervin díjas költőt, és nem az újságírót kellene bemutatni, hanem egyszerűen csak Teller Kis Tamást, akkor mit mondanál el magadról annak, aki most találkozik veled először?
1: Hát első körben azt, hogy Kis Tamást kellene bemutatni. A Teller az csak egy ilyen hozzátoldás, egy művésznév tulajdonképpen, amire azért volt szükség, mert nagyon sok Kis Tamás van, többek között olyan is, aki irodalommal foglalkozik, tehát ez a névvel már nagyon sok mindent megcsináltak, többek között van egy már elhunyt debreceni költés, és így lett Teller Kis Tamás, és ez esetemben is sokszor egy ilyen skizofrén állapotot okoz az, hogy elkülönítsem magamtól egyrészt az újságírót, a költőtől, másrészt az embert a költőtől, és inkább úgy próbálom kezelni, vagy úgy próbálom ezt az egészet egészségesen határok között tartani, hogy vannak avatárjaim, és akkor bizonyos esetekben az egyik avatárt használom, másik esetben pedig a másikat. Most nem tudom, hogy elsősorban melyik emberre vagy kíváncsi, magára az emberre, a költőre, az újságíróra.
0: Írtam egy csomó kérdést, sok mindenre vagyok kíváncsi, a névválasztásod pedig teljesen logikusnak tűnt. Most azzal folytatnám a beszélgetést, hogy azt olvastam rólad, hogy számodra az írás elsősorban figyelem. Mit jelent ez pontosan? Mire figyel jobban egy költő, mint például egy átlagos ember? Vagy inkább itt arról van szó, hogy ugyanazokat a dolgokat látjuk, csak te mondjuk másképpen nézel rájuk.
1: Nagyon jó kérdés. Azt jelenti, azt hiszem, hogy az alapműködése elsősorban az, hogy figyelek, és ez mindig is így volt, mióta az eszemet tudom, és valószínűleg ugyanúgy figyelek, mint bárki más, hanem inkább abban különbözik talán egy költő agya, mondjuk valaki olyan étel, aki inkább csak így megéli a dolgokat, vagy az életet, hogy én sokkal több időt töltök a megfigyelt események, emberek, érzések, élethelyzeteknek a kielemzésével, analizálásával. Tehát elsősorban erre gondolok, hogy a megfigyelt dolgokkal mihez kezdtek, és akkor ezeket szeretem mintázatokba, rendszerekbe szervezni, és tulajdonképpen minden egyes verses kötetem, minden egyes megszületett vers egy hosszú gondolkodási folyamatnak az eredménye. Most a legutóbbi kötetemet, a Visszaút effektust, igaz, hogy egy év alatt írtam meg, ami a tényleges írási folyamatot illeti. Ez egy nagyon szerencsés ihletett állapot is volt, nincs mindig itt, de abban az esetben tényleg az volt, hogy nagyon kívülről nézve könnyen és gyorsan születtek a versek viszonylag rövid periódus alatt, de azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a folyamatot egy több éven át tartó gondolkodási időszak előzte meg. És lényegében ennek a csúcspontja, hogy ez jutott el egy olyan csúcspontra, ami aztán abban manifesztálódott, hogy a tényleges fizikai kimenete is legyen a világból, hogy ez a vers, ez a feldolgozott élményanyag, ami aztán valamilyen szinten megfogható tárgyat képez a világban, itt a kötetre gondolok.
0: A verseidben nagyon gyakran megjelenik a család, az emlékezet, illetve a múlt is. Mennyire nehéz úgy személyes dolgokról írni, hogy közben azok már így irodalommá válnak? Tehát konkrétan az érdekel, hogy hol van számodra a határ a magánélet, illetve a vers között?
1: Hát ezt a 20 évesen meg kellett tanulnom kezelni, meg ezeket a határokat saját magam számára is lefektetni. Mivel ugye 20 évesen jelent meg az első verses kötetem, és az egy elég erőteljesen személyes hangvételi kötet volt, ahol nem több családi vonatkozású témát is feldolgoztam, és azt ott akkor hát elég nehezen tudtam kezelni, már az, hogy oké, hogy a költő nyilván a saját lelkét valamilyen szinten közszemléletet szinten a saját bőrét vására viszi, de ez az ő saját döntése, de inkább azzal kapcsolatban a dilemmám, hogy a talált tagjaim esetében ezt mennyire tudom megtenni, meg hogy legyen az etikus, hogy ne lépjek át semmilyen határt, ne sértsek meg bele senkit. Akkor sokat beszélgettünk erről a családtagjaimmal, és hát inkább az első kötetem az első két kötet az, ami ezeket a személyes és a családi témákat, a személyes és a családi múltat dolgozza fel. Például a második kötetem esetében nagyon sok apavers van, és azt akkor úgy csináltam, hogy mielőtt megjelent volna a kötet, megkérdeztem édesapámat, megkértem, hogy olvass el, és mondtam, hogyha bármilyen kifogása van, akkor beszéljük meg. És
0: volt akkor kifogása?
1: Esetben, én is úgy érzem, nem volt egyébként. Nem volt. A harmadik, az új kötetem esetében már nem volt ilyen dilemma, mert ott már állhattam ezeket a témákat, és inkább azzal foglalkoztam, hogy ezekkel a feldolgozott élményanyagokkal hogyan lehet együtt élni, miután már az ember több szempontból megvizsgálta, átforgatta, kielemezte. Most nagyon nagy divatja van az önismeretnek, a pszichológiai szembenézésnek, a traumákkal való szembenézésnek, és úgy éreztem az utóbbi években, hogy ez bennem is, a rengeteg önelemzés, a pszichológia, többi ez már így kezd elfáradni, meg én úgy érzem, hogy a közbeszédben is. Tehát, hogy azt láthatjuk, hogy iszonyú mértékben a közbeszéd is túlterhelt pszichológiai kifejezésekkel, és már eljutunk oda, hogy egymást minősítgetjük mentális betegségekkel, ez tényleg már szerintem nem kell külön a hallgatóknak mondanom, tehát családokban, baráti társaságokban, a politikában jelen van, és ez már valószínűleg egy túlhajtott dolog, egy káros dolog. De hát minden társadalmi esemény valamilyen szinten érthető a társadalmi folyamat, mert az azt megelőző évtizedekben túl keveset foglalkoztunk pszichológiával, és akkor ez a ringa most kilengett, és most az van, hogy túl sokat. És valahol ennek az ingának meg kell állapodnia, valahol be kell állni egy egyensúlyba. És szerintem most ennek az időszaka jön majd el, hogy rendben van, már csomó mindent értünk, kötődésünk a kapcsolatba, a gyerekkorunk a kapcsolatba, de hogy igen, hogy az lesz a kérdés, hogy ezekkel az ismeretekkel akkor hogyan tudunk együtt élni, hogy abból egy egészségesebb társadalom szülessen. És igazából ez volt az új kötetemnek a kiinduló problémája, vagy az ami életre hívta ez a konfliktus lényegében, ami bennem is zajlott, de mondom, úgy érzem, hogy ez társadalmi szinten is most már zajlik.
0: Egyezek veled teljesen. Különleges kettős szerepköröd van, költő és vagy újságíró. Erre kitértél egy picit az első kérdésnél. Ugye újságíróként a valóságot próbálod minél pontosabban megmutatni. Költőként viszont szerintem éppen azt keresed, ami a felszín mögött van. Nem kerül néha...
1: Igen, de a felszín alatti valóságot.
0: De nem kerül néha konfliktusba egymással ez a két nézőpont?
1: Én úgy érzem, hogy nem, mert azt jól megfogalmaztad, igen, újságíróként, az újságíró dolga az, hogy a valóságot bemutassa. Én azt hiszem, hogy a költőnek is elsősorban az a dolga, de költőként a valóság sokkal mélyebb rétegei érdekelnek, vagy olyan rétegek, amiket újságíróként nem tudnék megmutatni. De a valóság az sokrétű, és valószínűleg, hogyha csak a valóság mély rétegeivel foglalkoznék, akkor azt ugyanúgy kevésnek, vagy bizonyos szempontból dolgnak érezném, mint hogyha csak újságíróként a mindennapi eseményekkel, a felszíni valósággal foglalkoznék. Úgyhogy az én fejemben ez megint csak egy ilyen összetett rendszert alkot, ami kölcsönösen kihat egymásra.
0: A költészetben sokszor ugye olyan dolgokat is ki tudunk mondani, vagy ki lehet mondani, amiket így a hétköznapi beszélgetésben talán nem, vagy jobban becsomagolva. Van olyan érzés, vagy gondolat, amit így könnyebb volt versben megfogalmaznod, mint kimondani valakinek?
1: Igazából nem érzem soha azt, hogy bármit is sikerült volna megfogalmaznom. Pontosan és teljesen jól. Nyilván arra törekszem, hogy minél pontosabban át tudjam adni azt, ami bennem van, meg azt a gondolatot megfogalmazni. De hogyha valószínűleg eljutnék egy olyan pontra, hogy úgy érzem, hogy ez sikerült, akkor ott igazából be is fejezhetném az írást. tehát mindig csak egy részét tudom mindannak megírni, formába önteni, ami bennem van. A nyelv az egy nagyon korlátolt dolog, és behatárolja azt, hogy mennyire adható át tulajdonképpen az ember belső valósága. De hát ezzel nem csak a költők küzdenek, hanem mindenki. Tehát ugye az egy életünk egyik legnehezebb feladata az, hogy meg tudjuk értetni magunkat másokkal, és ez az, ami hajt bennünket, és mondom, hogy mindenki ezt szeretné. Ez valószínűleg egy olyan vágy, ami sose sikerülhet teljesen. Úgyhogy igazából jó az, hogy nem sikerül teljes mértékben átadni. És remélem, hogy soha nem is fog, mert az azt jelenti, hogy akkor lesznek majd újabbnál újabb kötetek. Amikor befejezek egy verses kötetet, akkor úgy érzem, hogy egy ideig megnyugodhatok, hogy na valamit sikerült mégiscsak elmondanom, ami az adott periódusban foglalkoztatott, de mindig úgy indul a következő, hogy évek után előveszem az előzőt, átolvasom, belelapozok, és látom, hogy mennyi mindent nem sikerült elmondanom, mennyi mindent már másképp gondolok, ezt át kell értékelni, ez így nem jó, és akkor ez hajt igazából. De persze, természetesen valószínűleg, hogyha arra kérdezel rá, hogy mi az, ami legbelül hajt, vagy hogy mi az a mag, ami tulajdonképpen azt az egészet fűti, magát az újságírást és a költészetet is, az az, hogy igen, ez a közléskényszer, hogy valamennyire megértessem magamat másokkal.
0: Térjünk most egy kicsit ki arra, hogy szeptember 8-án ugye Óbecsén találkozhat veled a közönség. Az irodalmi ested lesz a könyvtárban, az Úri Emberek hete programsorozat részeként. Neked milyen érzés találkozni az ilyen esteken, az irodalmi esteken a közönséggel?
1: Nagyon jó érzés, és szerintem nagyon fontos az, hogy a olvasók is találkozhassanak személyesen az íróval, és az is, hogy az író találkozhasson az olvasóival. Ez most, ha jól számolom, akkor a harmadik, negyedik vajdasági bemutatóm lesz, ami szerintem már nagyon szép számahoz képest, hogy a nyáron jelent meg a kötet, és egyelőre azt tapasztalom, hogy mindenhol jól fogadják. Hát azt is el kell mondani, hogy ez nem egy egyszerű kötet, nem az a klasszikus gyári olvasmány, amit az ember levisz a strandra, és ott kiolvassa fél óra alatt. És az ilyen köteteknek meg különösen jót tesz az, hogyha a szerző személyesen is elmondhatja azokat a dolgokat, amelyek ezek születtek, meg egyáltalán a szándékát, és ilyenkor igyekszem mindig sokkal középhetőbben, tehát kicsit önismeret irányába elvívva a dolgot, tehát hogy a köteten túl is adni egy élményt a közönségnek, és ehhez egy nagyon jó beszélgető társam lesz, Antalics Péter, a kötet szerkesztője, akit őt magát is nagyon érdeklik ezek a dolgok, és idáig is ő volt a moderátor, vele beszélgettem, de én is, meg ő is azt tapasztaljuk, hogy ez egy olyan beszélgetés, amit akár éveken át lehet folytatni, úgyhogy mindenképpen ez most majd a kettőnk beszélgetés sorozatává kezdi kinőni magát. És ami meglepő, hogy ő is mindig szívesen vállalja azt, hogy moderálja, tehát nem érzi ő se azt, hogy ez a téma már így kezdene kifulladni, és akkor itt pszichológiáról, filozófiáról, költészetről szoktunk beszélni, és mondom, egyelőre azt tapasztalom, hogy a közönség szeretés nagyon fogékony ezekre a témákra.
0: Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy egy kicsit jobban meg tudtunk téged ismerni.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: 13 óra 46 percen és műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fér bele a mai presszóba, de még mielőtt elbúcsúzom, elmondom, hogy lezárult a nyereményjátékunk. Egy páros belépő jegyet lehetett nyerni a Kosztolányi Dezső Színház előadására, a Köpönyek című előadásra. Mondom is, hogy ki nyerte a játékunkat. Tari Emese. Lehet Emese menni a színházba, arra kérlek csak, hogy jelentkezz nekünk üzenetben a Pannonpresszó Facebook oldalára, hogy meg tudjuk beszélni a részleteket. A többieknek pedig mondom, hogy ne búsuljatok, lesz még majd játék a közeljövőben is. Nagyhegyesi Dávid és Fackovit Melissa búcsúzik. Ennyi fér bele a mai műsorunkban, remélem, hogy kellemesen telik a napotok. Ne felejtsétek el, hogy a hét közepe felé érkezik a lehűlés, úgyhogy még lehet csobbanni a napokban, utána már hát lassan lehet elővenni az őszi kabátokat, pulcsikat, használjuk ki még a szép időt. Sziasztok és szép délutánt kívánok!
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. 37 nyugat nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et. A délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek, a Rasina és Branicevo körzetben pedig 1-1 megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok szerint a szúnyogcsípések elleni védekezés fontos, különösen a nyári időszakban. Szerbiában jelenleg több mint 30 szabadtéri tűz van, a tűzoltók több helyszínen is folytatják a küzdelmet a lángokkal. A legsúlyosabb helyzet a Suva planinán, a Deliblati homokpusztán és Majdanpek térségében alakult ki. A Stara planina környékén a folyamatosan fújó, gyakran irányt változtató erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. A rendkívül nehezen megközelíthető terep miatt a földi oltás lehetőségei korlátozottak, ezért a lángokat a levegőből is próbálják megfékezni. A műveletekben az orosz Iljusin tűzoltó repülőgép mellett a szerb belügyminisztérium 3 helikoptere is részt vesz. A Deliblati homokpusztán az erős szél miatt ismét fellángolt a tűz, Majdanpek községben pedig Leskovo, Máli Krs, Veliki Krs és Rudnagláva térségében ég az erdő és az alacsony növényzet. Minden helyszínen tűzoltómentő egységek dolgoznak, akik a helyiek segítségével igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Évvégéig az összes szerbiai közigazgatási szervnek lehetővé kell tennie az elektronikus fizetést a befizetendő illetékek és díjak esetében. Ezt az elektronikus közigazgatásról szóló törvény mai nappal hatályba lépő módosításai írják elő, közölte a helyi gazdaságfejlesztés támogató nemzeti ügynökség, azaz a NÁLED. A polgárok és a vállalkozások a jövőben nem lesznek kötelesek bemutatni a befizetésről szóló bizonylatot, mivel az állam hivatalos hatáskörben ellenőrzi majd a befizetési adatokat. Ez az első lépés a parafiskális illeték reformjában és az adómentes bevételek beszedésének optimalizálásában, amelyért a NÁLED már több mint 15 éve száll síkra, és amelyet a pénzügyminisztérium indított el a tavalyi évben, áll a közleményben. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács honosítási pályázatának eredménye. A 2026. április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati felhívásra összesen 34 kérelem érkezett, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2024-2029-es időszakra vonatkozó köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Tanács visszatéríti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett középiskolai bizonyítványok főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeit. A pályázók az elbírálás eredményéről elektronikus értesítést kapnak, ezt követően pedig támogatási szerződést kötnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A kedvezményezettek teljes listája az MNT oldalán érhető el. A program Magyarország kormánya társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumának támogatásával valósult meg.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcsfőmérsékleti értékek 32 és 36 fok között alakulnak.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás, budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Eszkort.
1: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Több ezer zarándok látogatott el Vajdaság különböző településeiről a doroszlói Szentkúthoz Kisboldogasszony ünnepére. A hagyományos búcsún szentmisével és körmenettel ünnepeltek, a kegyhelyen pedig felszentelték a felújított Mária szobrot is. Sokan gyalog, több napon át tartó zarándoklat után érkeztek Doroszlóra. A doroszlói Szentkút évről évre hívők ezreit vonza, Kisboldogasszony ünnepe pedig Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. A búcsú nem csak a hit megéléséről, hanem a közösség összetartozásáról és a hagyományok továbbadásáról is szól. Reggel 7-ig több mint 870 ezer állampolgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatásra, valamint több mint 1,3 millió állampolgár ellenőrizte, hogy szerepele a részvényalap jogosultjainak nyilvántartásában, mondta Ognjen Popovitja, a pénzügyi tárca segédminisztere a szerbiai RTV reggeli műsorában. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint azok az állampolgárok, akik a térítésmentes részvényekhez való jogosultként vannak nyilvántartva, automatikusan megkapják az egyszeri pénzbeli támogatást, ezért nekik nem kell külön jelentkezniük. A bejelentés szerint a pénzt számukra szeptember 22-én, a külön jelentkezőknek pedig szeptember 23-a és 25-e között fizetik ki. Azok az állampolgárok, akik a térítésmentes részvényekről szóló törvény alapján nem rendelkeznek jogosulti státusszal, a kincstári igazgatóság portálján jelentkezhetnek a támogatásra. Az idp.trezor.gov.rs címen később szeptember 21-éig. Évvégéig az összes szerbiai közigazgatási szervnek lehetővé kell tennie az elektronikus fizetést a befizetendő illetékek és díjak esetében. Ezt az elektronikus közigazgatásról szóló törvény mai nappal hatályba lépő módosításai írják elő, közölte a helyi gazdaságfejlesztés támogató nemzeti ügynökség, azaz a NÁLED. A polgárok és a vállalkozások a jövőben nem lesznek kötelesek bemutatni a befizetésről szóló bizonylatot, mivel az állam hivatalos hatáskörben ellenőrzi majd a befizetési adatokat. Ez az első lépés a parafiskális illeték reformjában és az adómentes bevételek beszedésének optimalizálásában, amelyért a NÁLED már több mint 15 éve száll síkra, és amelyet a pénzügyminisztérium indított el a tavalyi évben, áll a közleményben. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et, a délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek, a Rasina és Bránicsevó körzetben pedig 1-1 megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok szerint a szúnyogcsípések elleni védekezés fontos, különösen a nyári időszakban.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, és szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcshőmérsékleti értékek pedig 32 és 36 fok között alakulnak.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

addig most felborul.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved ezért lesz. Neved maradt komolyan okosítás, hiába van az én világomban bakot vezet. A világtalan élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Kis boldogasszony napja van ma. Doroszlón ünnepi érseki nagymisét tartottak és felszentelték a megújult Mária szobrot. A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta a miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról, és a Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott. Sok helyen dolog tiltónapnak tartották, különösen bizonyos asszony munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a nap felkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Több ezer zarándok érkezett Kisboldogasszony ünnepére a doroszlói Szentkútra. Az idei búcsú mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A kegyhelyre Vajdaság több településéről, valamint Magyarországról és külföldről is érkeztek hívek. Az eseményen a nemrég megújult Mária szobrot is felszentelték. Mecseri Kanita riportja.
9: A zarándoklat nem csupán egy út, hanem közös lelki élmény és a hit megélésének különleges formája. Ezt bizonyítja egy moholi csoport példája is, akik több napon át gyalogosan tették meg az utat, hogy megérkezzenek a doroszlói Szentkútra. Kis Andrea, mohol.
10: Gyalog végig. Van egy bizonyos rész, ahol traktorozunk, meg hogyha kimegyünk az időben, mert azért csak oda kell érnünk időre, meg minden, akkor szintén traktorozunk, de ami nagyon szép, nagyon ez itt. Tényleg egy akkora kegyelem meg minden, hogy mikor jövünk, akkor tényleg hozza mindenki a saját keresztjét, meg a bánat, meg a minden, de amikor megyünk haza, akkor egy akkora megkönnyebbülés, meg egy föltődődés.
9: Az ünnep legkiemelkedőbb eseménye az érseki nagymise volt, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius celebrált, majd a szentáldozást követően a hívek körmenetben vonultak át a néhány hete helyére került, felújított 165 éves Mária kegyszoborhoz, amelyet az esemény keretében szenteltek fel. Horváth Ákos, a doroszlói Mária kegyhely igazgatója.
0: bízunk benne, hogy a jövőnek állítottuk ezt a szobrot. A közösség végtelenül hálás ezért a hatalmas projektért, láttuk az összefogásból is, hogy mennyien fontosnak tartották ennek a projektnek a létrejöttét és minél előbbi lebonyolítását, és az elkészült művel is mindenki nagyon elégedett, nagyon köszönik, hogy régi fényében állítottuk vissza ezt a 165 éves csodát ide a doroszlói Szentkút szívébe.
9: A Szentkút ünnepe már a vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. A zarándokok mellett a közéleti szereplők is fontosnak tartják, hogy a kegyhe és az ehhez kapcsolódó hagyományok tovább éljenek. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
11: A Magyar Nemzeti Tanács számára rendkívül fontos a vallási zarándokhelyeknek a megőrzése, és ezt a maga központi jelentőségének tudatában értékeljük, ugyanis az egész vajdasági magyarságnak az egyik, hogy is mondjam, tehát szentségi központja a doroszlói Szentkút, amely összegyűjti a katolikus híveket az egész területről.
9: A kisboldogasszony napi búcsú évről évre hívők ezreit szólítja meg, és nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is kiemelt esemény a vajdasági magyarság életében. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
12: Kisboldogasszony napját ünnepeljük itt Doroszlón, a vajdasági magyar közösség egyik legfontosabb szakrális helyén. Nagy örömömre szolgál az, hogy az összefogásról, az összetartásról a vajdasági magyarok újból tanúbizonyságot tettek, hiszen a szobor a közösségi adományból újult meg, az a 165 éves Szűz Mária magyarok nagyasszonya szobor, amit a vajdasági magyar közösség tagjai tisztelnek. Rengeteg zarándok látogatott el ide, egy csodálatos feltöltődésben, egy igazi lelki napban volt részünk.
9: A búcsúra már megújult a kegytemplom belső tere is, új orgona került a templomba, valamint háromnyelvű tájékoztató táblákat is kihelyeztek. Az esemény keretében hagyományos kirakodóvásárt is szerveztek, amely tovább színesítette az ünnepi programot.
8: A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta Gyúró Macut miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. A kabinet az alkotmánnyal összhangban Alekszandar Vucic köztársasági elnökhöz fordul a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választások nem az állam gyengességét, hanem a demokratikus Szerbia erejét bizonyítják. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban megőrizték az állam stabilitását és az intézmények működését, Szerbia pedig nem állt meg, hanem tovább haladt. A kormányfő szerint az előrehozott választások lehetőséget teremthetnek az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Macut hangsúlyozta, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, és a politikai küzdelmet vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
13: Ilyen körülmények között elsődleges feladatunk világos és kompromisszumoktól mentes volt. Megőrizni az állam stabilitását, biztosítani az intézmények folyamatos működését, és megakadályozni, hogy Szerbia leálljon. És Szerbia nem állt le. Nem csak megőriztük az állam stabilitását és az alkotmányos rendjét, hanem beindítottuk a gazdaságot és az intézményeket is erősebbé tettük, mint korábban. Építettünk, beruháztunk, új fejezeteket nyitottunk, és újra meg újra győzelmeket arattunk ott, ahol mások összeomlást jósoltak.
8: A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. A párt elnöke arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Lajko Anett összeállítása.
14: Elkészült a Vajdasági Magyar Szövetség 250 fős jelölt listája, programja, településekre lebontott eseménytáblázata, plakátja és jelmondata az októberben esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában kiemelte, hogy a VMS az egyetlen magyar lista, úgyhogy arra kér minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, művelődés, tájékoztatás, a magyar lakta települések fejlesztése, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. A VMS elnöke kiemelte, hogy a jelölt listán sok szakképzett fiatal neve is ott lesz.
15: Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag, vagy nem tudom, Daroszlótól, vagy Bezdántól Versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
14: A politikus hangsúlyozta, hogy a következő hetekben minden magyarok által lakott települése ellátogatnak majd. A rendezvények nyitottak lesznek, így nagyon örülnének annak, ha azok is eljönnének majd, akik nem értenek egyet a VMS politikájával, emelte ki dr. Pásztor Bálint. A politikus arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Úgy fogalmazott, jelen pillanatban a VMS a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a szerb radikális párt. A VMS elnöke arról beszélt, hogy a pártnak semmi köze a radikálisok és haladók közötti kapcsolathoz.
15: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb radikális párthoz soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az Egyesült Ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani. Mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a szerb haladó párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a szerb radikális pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot.
14: Dr. Pásztor Bálint a tanévkezdésről, a vallási turizmus fontosságáról és a palicsi Bagolyvár felújításáról is beszélt. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy az épület a következő 4 hónapban az eredeti állapotába kerül vissza, tetejére pedig zsolnai cserepek kerülnek. Ezt követően a belső tartalmakra helyezik a hangsúlyt, ugyanis sportolimpiai és Vermes Lajos múzeum működik majd a Bagolyvárban.
16: A pontos idő 16 óra 12 perc.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap változó felhőzet mellett sok napsütés várható. A hét a legmelegebb napja lesz majd a szerdai, ugyanis a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot is.
17: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
18: Önnek is van takargatni valója?
19: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
18: Bármilyen van, befedjük.
19: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
18: Szolgáltatás.
19: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
18: Bármilyen van, befedjük.
19: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
18: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése,

0: A csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Cirilda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: A mai kedvencek közül Michiko, DJ Goya és Jason Derulo dala, ezzel indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek! Jönnek a folytatásban is. Na, kedvencek a kedvenceitek, és lehet kérni, kívánni, hát megtehetitek egészen 19 óráig a jól ismert elérhetőségek egyikén, a 90-es évektől napjainkig érkezhetek a kérések, ahogyan már érkeztek is néhány, úgyhogy hamarosan már az első, a kezdőblokk következik. De mindenek előtt két újdonság, itt lesz Hugh Girl, a legújabb albumáról, amely a 21, a 21-es nevet viseli, azon található egyébként többek között a Moving to the Sun is, ezen a dal pedig David Guettával a Shine, ugyancsak nagy mai kedvencnek számít, illetve Robin Schulz is alkotott egy jó kis felvételt Better Times címmel, ezt a kettőt játszom még mielőtt az első mai kérések teljesülnének. Én kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a kedd délutánon, a Pannon Rádió hullámhosszán, vagy a világhálón. Tartsatok velem a továbbiakban, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alánt halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Volt Robin Schulz, a vokalista pedig Barbz és a Better Times, egy újdonság. Na, mi pedig Robin Schulzot illeti, tudni kell, hogy az apja is lemezlovas volt, Robin pedig már nagyon fiatalon belecsöppent a DJ-zés világába, állítólag 15 évesen vett magának egy első lemez lejátszót, 17 éves korától pedig már DJ-zett, bizony, nem rögtön saját slágerekkel lett híres. Tehát ezt is tudni kell, évekig inkább DJ-ként és producerként próbálkozott, építette magát. 20 éves korában már egyébként saját klubestet is szervezett Robin Schulz. Aztán 2014 meghozta Várovács siker, gyakorlatilag egyik napról a másik napra megváltoztatta az életét. Ott volt a Waves, illetve a Prayer in Sea, nagy-nagy zenék, és így bizony nemzetközi sztár lett. Egy 2015-es interjúban is úgy beszélt erről az időszakról, mint amikor hirtelen világmárkává vált a neve. És egyébként ő maga meglehetősen introvertált, egy interjúban kifejezetten shy guy-ként, azaz félinkább introvertált emberként jellemezte magát. Az énekesnő dalban pedig Barbz, Barbara Argyro, aki egyébként egy görög-amerikai előadó dalszerző, és csupán 23 éves. Ennyit kell tudni az előző dalról, a folytatáson pedig egyet elmondom, mit kell tudni a soron következő dalokról, amelyek már teljesülendő zenei kérések, kívánság dalok lesznek. Szia, Jégszívű lány című dalt szeretném kérni. Szabina kérte ezt, mindjárt hallgatjuk. Nagy Bogi és a BSV-től ugyebár. Üdv a C-Block, Time is Ticking, ezt hallgatnám meg, régi jó zene. Otto kérésére felidézzük ezt a felvételt. Kedves csillagulás, Sean Paul és Dua Lipa No Light című dalát szeretném kérni. Ezt ígérte a No Light, ezt is játszom, Sean Paul és Dua Lipa jön. Dua Lipának a kezdeti korszakából, amikor még inkább együttműködésekben lehetett hallani. Sziasztok, a Desperado együttestől a Táncolj című számot kérném a csillaghullásban. Köszönöm, Mónika. 2005-ből szól majd a dal, mindjárt hallgatjuk. Illetve szép napot minden hallgatónak és neked is a stúdióba. A kérésem Morándi-tól az Angels. Ezt pedig Albertól kaptam. 2008, Morandi Angels. Előtt, hogy említettem, 2005-ből jön Desperado és a Táncolj. Itt lesz Sean Paul és Dua Lipától a No Lie, a BSV és Nagy Bogitól a Jégszívű lány. Kezdésnek pedig 90-es évek. C-Block, Time is Ticking Away. Ez tehát a kínálat a folytatásban, itt a csillagulásban. És a továbbiakban egészen 19 óráig. Kérjetek, kívánjatok!

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Rossi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Turn this all the way up.
2: Playing the biggest hits.
1: The biggest hits.
2: This is how we sound.
3: Cause I'm already...

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Dr. Bédes folytatja a Jimmy feldolgozásokat. Ott volt a még nem veszítetek, aztán ugye nem bántad meg, és kijött a harmadik, a Mit akarsz a boldogságtól, Herceg Dáviddal. Erről mesél nekünk.
2: Míg örök a vágy, míg örök a nyár.
3: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő. Idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy, a király, és ugye most a harmadik, akkor király dala Herceggel, ugye, viccesen. És ugye tisztelni akartam a munkássága és a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
4: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jogodolat mindig zöld lámpát mutat.
3: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg a arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármilyen csinált már bacsatát, merengét, ezért szóval mindent, ami ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
5: Szevasztok, eljön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Panna Rádiót hallgatjátok.

Kygo egyik legutóbbi dala szólt. Kygóról azt kell tudni, hogy karrierje lényegében egy 6 éves kisfiú zongora óráiból indult. Take me back, Kygo egyik legutóbbi dala szólt. Kygóról azt kell tudni, hogy karrierje lényegében egy 6 éves kisfiú zongora óráiból indult, aki később tínédzserként YouTube videókból tanult elektronikus zenét, majd ott

Napig is. Na, azt kell tudni róla még, hogy tínédzserként főleg olyan rockzenéket hallgatott, mint a Foo Fighters, a Red Hot Chili Peppers, vagy például a The Killers. Aztán meghallotta Avicii-nek a Sick Biromance című szállátot, Avicii-nek a kezdeti korszakából, és ez teljesen átformálta a zenei érdeklődését. Ezután kezdett komolyabban elektronikus zenét készíteni, tehát mondhatni azt is, a karrierét Avicii-nak köszönheti. Bizony, és amikor a karrierje berobbant, elképesztő mennyiségű fellépése volt. Képzeljétek el, egy interjúban azt mondta, hogy 2015-ben, tehát abból az évből csak körülbelül 4 hetet töltött otthon Norvégiában, a többi gyakorlatilag repülőn töltötte, illetve különböző fellépéseken. Bizony, ilyen a világsztárok élete. Mi volt tehát Kygo és a Take Me Back? Megyünk tovább, újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, Hurts Wonderful Life számát kérném. Endre kérésére mindjárt jön majd Purple Disco Machine-nál kiegészülve a Hurts 2025-ös változatban. Kedves csillagulás, Desiree Life című dalát, ezt szeretném meghallgatni. Köszönöm, jó a műsor, Marianna. Köszönöm szépen, Marianna. Szép napot, jó zenehallgatás mindenkinek, a Honey Beast és Daniel fi új dalát kérném. Ezt már Karolina kérte. A dal címe egyébként a Bárcsak lennék. Ezt is mindjárt meghallgatjuk. Hello, all in a Benassi Brothers. Every single day. Ez a kérésem, és köszi, ha mehet. Ervin. Egy igazán pörgős dal, de ez majd a blokk végén jön a 2000-es évekből. Illetve szia, Kovaszki meg a Vegas Sodorjon című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ivet János Halmáról. Desiree Kovaszkiék, Hurts Purple Disco Machine-nel, Honey Beast Daniel fivel, majd a Benassi Brothers jön.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 25 év után ismét összeállt az Emergency House. Mind a négy alapító tag ismét együtt jár fellépni, MC Ducky, a front hölgy pedig mesél erről.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor négy ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még két hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk, nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nem hogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
3: A 2000-es évek buli himnuszai kedden

0: Running. Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Újabb kívánság dolog teljesülnek itt a Csillaghullásban. Hello Manueltől szeretném kérni a Nosztalgia című számát. Köszi Lilla. Mindjárt érkezik majd Manuel, illetve szia, a 100 évet várnék rá, de zenét kérném Szatmáritól, köszében Csaba. Szatmárinak ugye a jutusos korszakából jön ez a jól ismert dal, 100 évet várnék rá, de előtt azonban nosztalgiázunk, legalábbis talcint tekintetében Manuel következik.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Volt Nelly Furtado a Dubs formációval, a Torture of the Heart a mai kedvencek közül. Itt vagyunk a csillagulás harmadik órájában, ebben az órában még lehet kérni, kívánni, ahogyan azt például a következő hallgatók is már megtették. Szép napot! A Halott pénztől a Dobban című számot küldöm Robinak, üzenem, hogy nagyon szeretem. Erika kérte is küldi, mindjárt jönnek majd Marsalkó Dávidék. Hali pörögjön a társaságnak, meg nekem is a Moving to the Sun. Kösz Alen, jó a műsor, mint mindig. Üdve, Alex. Nagy mai magyar kedvenc. Csak nem magyar. Szóval nagy kedvenc bizony napjainkból. Hát annyiban magyar, egyébként annyiban nem tévedtem, hogy az eredeti előadója, aki kitalálta, aki megalkotta ezt a felvételt, ő magyar. Imagine Angel, Jugángó Bernadett, egy reiki szaktekintélynek számít, egyébként Londonban él, és ugye megalkotta ezt a dalt, majd Hugo felfigyelt rá, és megvette a jogait. Majd utána felénekeltette Ultranatéval, úgyhogy lényegében lehetne mondani egy mai magyar kedvencnek is, de csak maradjunk annyi, hogy nagy kedvencnek számít világszerte. Hugo, Ultranaté, Imagine Angel, és Moving to the Sun, de ezt a sztorit szerintem elismertétek. Szia, lesz szuper a műsor, magyar kedvencnek is, de csak maradjunk annyi, hogy nagy kedvencnek számít világszerte. Hugo, Ultranaté, Imagine Angel, és Moving to the Sun, de ezt a sztorit szerintem elismertétek. Szia, lesz szuper a műsor, a Csajsziknak szeretném, hogy szóljon Bibi Rexha, New Religion-t.

0: illetve sziasztok, Pinktől egy régebbi számát kérném, Get This Party Started, azoknak, akik ismerik és szeretik, Tünde kérte. Pinknek talán az első igazán nagy sikerdala volt ez, úgyhogy megindítjuk vele a partit, utána Halott Pénz, majd Hugel, Ultranatéval, Email Angel-lel, majd itt lesz a Lóci játszik, a blokk végén pedig BB Rexa, a Fate leszel.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up? This is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Sun.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
6: Csillaghullás,

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Bagosi Brothers Company tagjai mesélnek. Hát ugye eleve a kezdetekről, és maga a csapat történeté.

Ez a zenekar, amikor összeállt, akkor azt éreztük, hogy itt most úgy állnak a csillagok, hogy ebből akár lehet az is, ami végül lett belőle.

0: azt hiszem, amikor először gitárt vettem a kezembe, már nem gondoltam magamra úgy, mint frontember szerintem, de semmiképp nem úgy, mint aki hátul van, vagy nem veszi ki a bivaj részét az egészből. Azt hiszem, hogy mindig is azt gondoltam, hogy a gitárt vesz le a kezébe az ember, akkor akar törtetni előre is. Meg akarja mutatni magát a közönségnek.
1: Voltak hullámvölgyek ebbe, amikor én próbálkoztam énekelni egy zenekarba, de hát el kellett döntsem, hogy azért Norbi ez sokkal jobban áll neki, meg ő abszolút egy ilyen frontember típus volt már akkor is, egy nagyon erős személyiség, nagyon tudta mindig, hogy mit akar, és a közönséggel kommunikálni szerintem egy ilyen ember kell, aki karakánul tudja, hogy mi az, amit ő el szeretne mondani.
0: Mindig az volt a fontos, hogy olyan emberekkel zenéljünk, akiket szeretünk. Sokkal fontosabb volt az, hogy szeressük egymást, hogy jól tudjunk hülyülni, el tudjunk beszélgetni éjszakákat, és ha tudunk még egy kicsit zenélni, az még az pluszba ad hozzá.
1: Az én egyik erősségem az, hogy Norbinak az öccse vagyok, együtt nőttünk fel, és emiatt más módon tudok ráhangolódni az ő lelki világára, az ő zenei világára.
0: Úgy szeretem ezeket megírni, hogy időtállóak legyenek. Tehát mindig tudjam én is felhúzni újra és újra magamra, úgyhogy akár teljesen mást jelentenek.
2: Pár napa vártál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár.
0: Szerintem egyáltalán nem csinálnék egókérdés abból, hogyha más is írna dalt a zenekarba. Biztos, hogy törtetnem kellene. Tehát azt érezném, hogy hoppá, akkor nekem akkor gyorsan kell írni még a 8-at, hogy akkor mégis én maradjak meg a dalszerző a csapatban. Tehát valószínűleg lenne ilyen ösztönzési kényszerem.
1: Neki ehhez van egy olyan érzéke, amilyen nekem, vagy akár a többi zenekari tagnak annyira nincs. Sokszor kiderült már az idők folyamán, hogy én amikor valamit másképp csináltam volna, mint ahogy ő megcsinálta, például az olyan őből is emlékszem, hogy pont azt akartam kivenni, ami ez a ugye te is akarod, ez a nagy ugrás, mondom, hogy hát ez egy kicsit túlzás, aztán még azt éneklik a legjobban a koncerteken. Én abba nagyon felnézek rá, amit ő csinál, ő meg abban néz fel rám, amit én csinálok. Úgyhogy emiatt nem is feltétlen ez a felállás, hogy én maradtam a kicsi öcsi, hanem megtaláltuk mind a ketten azt, amivel egymást a legjobban tudjuk erősíteni.
2: Még nem értjük a végét, nem kell, ne nézd a miértjét, botladozni a bajban gondtalan, ez az érték nem lehet oktalan.
3: Igazából sosem volt ez a hatalmas nagy boom így egyből, tehát organikusan épült. Az első koncertjeinken pár ember volt, 5-10-15, itt a helyi kis kocsmákban játszottunk, egy nagyon-nagyon jó hangulat volt. Amikor már itt kinőttük magunkat Gyergyószent Miklóson, már voltak olyan kocsmabulik, hogy kint álltak, nem igazán tudtak bejutni, akkor eldöntöttük, hogy hú, hát akkor ezt tovább kell vinni.

0: Pont a népszerűség az, ami bennem még jobban megerősítette azt, hogy a bensőséges, igazi, őszinte beszélgetéseket még jobban értékelje.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor nehezebb ezt feldolgozni, amikor lejön az ember egy színpadról, ahol 10 000 ember előtt játszott, és utána hazaír a backstage-ből, az egy ürességérzetet ad azért. De az a fontos, hogy utána önmagad tudjál lenni. Utána, hogyha eltelik 3-4-5 nap, akkor azt te úgy tudjad megélni, ahogy te szeretnél lenni. És utána meg vissza tudjál menni a színpadra, úgy, mint az ember, akinek elő kell adni.
2: Szerintem azért maradtunk ennyire természetesek, ennyire közvetlenek és nyitottak, mert igazából mi ilyen emberek vagyunk. Ebből a környezetből indultunk, ide térünk vissza mindig a koncertek után, és ahogy Norbi szokta mondani, kimegyünk az üzletbe, és találkozunk Zsuzsika nénivel, aki árulja a fékárút, és te hiába hordod fenn az orrodot, hogy te vagy a nagy sztár, attól még ugyanúgy meg kell vegye azt a kenyeret. Én nem vagyok semmivel se több, mint a másik ember, aki sétál az utcán.
1: Én szeretnék úgy közölni érzéseket, meg gondolatokat a zenénkkel. Tehát nem csak azt, hogy a zene felszabadít, és lehet táncolni, és mindenki jól érezze magát, és nem tudom, dobjál, ami a kezében van, és táncoljon, hanem hogy gondolkodjunk el a világról, hogy miért is vagyunk itt, mit csináljunk, merre menjünk, miatt, amit tehetünk.
3: Rám talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlékék.
4: Sokkal többet adott ez a zenekar, mint amit álmodtunk, hogy tud adni.
0: Emberismerőbb és emberelfogadóbb. Bár tudsz válni.
3: Hogy az idő, hogy szemtelen, a távolból.
2: Tényleg olyanok vagyunk, mint egy család, egymáshoz idomultunk.
5: Ezt tényleg úgy tudtuk megélni ezt az egész utat, ezt a közel 10 éves utat, hogy egy pillanatig sem volt kényelmetlen. Ilyen ünnep volt az egész.
2: Én igazából csak azt szeretném, hogyha ez a csapat együtt maradna, és együtt tudnánk zenélni, míg a világ a világ.
6: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, a Bagosi Radio Company-ból. Hallgassátok ti is a Panna Rádiót.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal,

0: Volt ebbe Be My Lover, volt ebbe Sweet Dreams, illetve az Aria egy jó kis mashupot hallottuk itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Ebben az órában már nem lehet kérni, kívánni, amelyek 19 óra után érkeznek, azok a holnapi adásban teljesülnek. Ahogy eddig is, tehát 19 órával bezárólag lehet kérni, kívánni, mert hogy elérkeztünk már a záróblokkhoz, kettő kívánsággal teljesül, a többi pedig majd a holnapi adásban. Halli Allen, a Titanium a kérésem, Melón hallgatlak éppen. Jó a műsor, üdv, Dennis! Dennis, jó munkát kívánok! Mindjárt jön David Guetta és Sia dala, a Titanium vagy a Titanium, illetve Sia Lost Frequencies, Are You With Me című dalát szeretném kérni, és küldöm Benninek, köszi szépen, ez pedig Nikki kérte. Jön Lost Frequencies, mielőtt egyébként a dal bekövetkezne, Lost Frequencies elmondja, mit is jelent a névválasztás, mert hogy egy fiatal embert, Félixet akar, aki ugye belga, származású, és volt szerencsém vele ugye élőben találkozni, interjúzni, és megkérdeztem ezt is, hogy hogyan is jött a név Lost Frequencies, ezt mindjárt elmondja röviden, aztán pedig jön a dal.
1: Mi a történet a névválasztásod mögött? Hogyan lettél Lost Frequencies? Mi a jelentése?
2: What's the story behind the name Lost Frequencies? How it came?
3: So I was making remixes of old tracks.
1: Ez úgy történt, hogy régi dalokat remixeltem, egyfajta elveszett frekvenciáknak tartottam őket, melyek felújításra szorultak. Aztán a név rajtam maradt, innen jött, így maradtam Lost Frequencies.
3: The old tracks would be the Lost Frequencies that I was taking back, and that's where the name was coming from.
4: I am Lost Frequencies.
5: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban jön a Csillaghullás Mix, és ahogy az kedvenként lenni szokott, a 2000-es évek nagy-nagy zenéi lesznek, egy igazán tömény egyvelekbe gyúrva. Ne zvárjátok egészen 20 óráig, aztán pedig még maradva a 2000-es éveknél rádiós válogatás, akkor már nem mixben 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 óra híradót követően a legnagyobb kedvencekkel. Várlak majd benneteket, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, nem is a házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, holnap jövök, mára viszont búcsúzom, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Több ezer zarándok érkezett Kisboldogasszony ünnepére a Doroszlói Szentkútra. Az idei búcsú mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A kegyhelyre Vajdaság több településéről, valamint Magyarországról és külföldről is érkeztek hívek. Az eseményen a nemrég megújult Mária szobrot is felszentelték. A Szentkút ünnepe már a Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. 37 nyugatnílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et. A délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek. A Rasina és Braničevo körzetben pedig 1-1 megbetegedést regisztráltak.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.
1: Space. Love, I need me. Action!

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban. A story.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusom

napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.